Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt párszor.

Hát lassacskán le tudjuk augusztus első két hetét is, még egy nap kell hozzá, nem a mai, a holnapi. Mi még a mával bajlódunk, és próbálunk hozzászokni. Augusztus 13-a van, amikor csütörtököt mondunk, és amikor hát nagyjából minden ugyanúgy megy, mint eddig. Annyi az egész, hogy egy lépéssel közelebb vagyunk a hétvégéhez. Ami nem változott, az a reggeli vekkeres jó kívánság. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk tartalmas. Jó reggelt! Ideje ébredni!

Egy világ nélküled, The World Without You énekelt a Bad Boys Blue. 9 perccel járunk 6 óra után, csütörtöket mondunk, augusztus 13-át írunk. Ipoly nevű hallgatóinkat köszöntjük. Ezen a napon született, hát az két évszázadot kell visszamenni minimum. 1899-ben Alfred Hitchcock világhírű rendező, épp a napokban, hát csak belenéztem, mert a filmet kívülről fújom, a Madarak című egyik horror klasszikusát. Új napot kezdünk, említettem, hogy hát lassacskán már két hét oda lett augusztusból, a hónapi nappal, mondjuk ezt azért tegyük hozzá, tehát valami hihetetlenül repül az idő. Én már látom magamat, hogy azért siránkozom, hogy hova lett a nyár, és mikor lesz a következő. Nem sokat kell várni, eddig tényleg elrepült. Mondjuk a július az azért nem volt igazi nyár, az augusztus meg úgy extrémekkel dobálta nekünk ezeket a forró napokat. Ilyenkor reggel még, amikor úgy elviselhető sokak számára a hőmérséklet, de hát ilyenkor reggel annyi dolgunk van, hogy nincs időnk foglalkozni azzal, hogy most meleg van, vagy nincs meleg. És indulunk útnak annélkül, hogy tudnánk, hogy az a nap éppen mit hoz nekünk. Jót, rosszat, több jót, kevesebb rosszat, vagy több rosszat, kevesebb jót. Amúgy jó, hogy ezt nem tudjuk már ilyen korán reggel. Ha tudnánk, valószínűleg ki sem kelnénk az ágyból. Feltételezem. 6 óra után járunk 10 perccel. Minden lehetséges.

egy bármi lehetséges, bármelyik értelemben amúgy, a határ a csillagos ég, szoktuk mi mondani. Az angolok ezt meg úgy mondják, ahogy a Bonfunk MC's is énekli, Sky's the limit. Jó reggelt!

Hirtelen összeomlás, instant crash énekelt a Daft Punk 6 óra múlt 19 perccel. Mérsékelt hőértékekkel folytatódik az augusztus. Ma és holnap felhőből lesz több. Lesz egy kicsi napsütés is, de nem túl sok. 25 Celsius fok körüli csúcsérték várható ma is, és a holnapi napon is pénteken. Szombattól felszakadozik a felhőzet, már napsütésből lesz több, és a délutáni csúcsértékek is egy picivel magasabbak lesznek, 27 Celsius fok várható szombatra, és lesz egy kicsi felmelegedés, ezt követően vasárnapra már 29 Celsius fokot prognosztizálnak, aztán hétfőre, kedre, jövő hét elejére visszatérnek a 30 Celsius fok fölötti hőértékek. Csapadék egyelőre egyik nap sem várható. Mától jövő héten keddig szerdáig úgy tűnik, hogy nem nagyon lesz részünk csapadékban. Lehet, hogy egy idő után azért hiányozni fog, hogy jó, jönne már egy kis eső, vagy hát idősebbek esetleg visszamennek az időben is, Kovács Katitól éneklik majd, hogy add már uram az esőt, de erre a prognózis szerint egyhamar nem kerül sor. Viszont lehet élvezni esetleg a kinti szabadidős tevékenységeket, az időjárás tökéletesen passzolni fog ehhez, mondjuk a hétfő kedd az kicsit forróbb lesz, de szerintem megússzuk azt is, sőt ajánlom, amikor ilyen meleg van, ússzuk meg a dolgokat, szárazon vagy nedvesen mindenki majd eldönti. Antal Timivel lépünk tovább, holnaptól, ez a dal címe. Jó reggelt!

Ébresz fel, Wake Me Up, énekelt Aloy Black, hallhattuk ezt a Avicii dalában. 6 óra után járunk 28 perccel, és túl vagyunk a Perszeidák éjszakáján. Ugye ez annyit jelent, hogy van egy csúcspont, az pedig a tegnapról már a virradó éjszaka volt, amikor óránként akár 80-90 hullócsillagot is láthatunk. Ezt nevezik ugye a Perszeidáknak. És valóban hullócsillagokban igencsak gazdag volt ez az éjszaka, legalábbis ami a nyárt illeti, bármilyen fura is belegondolni, nem ez a hullócsillagokban leggazdagabb éjszaka egy év során, hanem januárban, a január 4-e, 5-e körül szokott lenni minden évben a karantidák, ezeket így nevezik, akkor már óránként 100-110 hullócsillagot is láthatunk. Annyi a különbség ugye, hogy azért augusztusban el tudja magát képzelni az ember, hogy kiül a fűbe és bámulja a csillagos égboltot. Januárban ez azért nem éppen valami szokványos tevékenység. Amatőr csillagászként én csináltam, nyilván oda fel kell készülni, hálózsák, stb. Sál, sapka, kesztyű, köbben még jegyzeteil is, meg jegyezzed a hullócsillagok koordinátáit, nem egy egyszerű mulatság. Nem beszélve arról, hogy azért télen sokkal gyakrabban felhűs a csillagos égbolt, tehát felhők takarják el a csillagokat, és nem nagyon tudod élvezni ezt a jelenséget. Karantidák januárban, perszeidák augusztusban, és azért még van, de ez a kettő a kiemelkedő. Amúgy, ami az elnevezést illeti, ugye az összes meteorraj, mert hogy több van ezekből, arról a csillagképről kapta a nevét, ahová ott hullócsillagok által kirajzolt vonalak összefutnak. Hát látunk egy hullócsillagot, mindig ugye látjuk, hogy milyen irányban mozog, de hogyha visszafele vezetjük, és az összes hullócsillagnak a vonalát visszavezetjük, akkor igazából egy pontban érnek véget, ebben az esetben a Perseus csillagképben. Ezért érdekes ez. Na, amúgy a most következő éjszaka is gazdag lesz hullócsillagokban, és minden bizonnyal tiszta lesz az égbolt, tehát lehet látni, viszont a csúcsponton már túl vagyunk, az a tegnapról mára virradó éjszaka volt. Fél hétkor frissen folytatjuk tovább. Cool and the Gang és Liberty X. Milyen érdekes. Magyarul és angolul is szinte ugyanúgy hangzik. Friss vagy fresh.

Sabrina Carpenter és Juno, 6 óra 37 perc van. Ha esetleg zenész vagy, játszhatsz egy életen át olyan zenei stílust, amilyet akarsz. De hogyha esetleg számítasz egy kis halhatatlanságra, elég, hogyha írsz egy jó dalt. Egyetlen egyet. Az legyen sláger, és jó, oké, kétélű a dolog, mert akkor amit az egész életedben csináltál, az teljesen mellékes lesz. Mindenki arról a bizonyos dalról, arról a bizonyos slágerről fog emlékezni rád. És ebben a helyzetben van a mai egyik születésnaposunk, Sean Fergal Sharkey, északír énekes és zenész, aki egy punk együttesben frontemberkedett, The Undertones, így nevezik, a 70-es és a 80-as években volt sikeres. Nem tudom, hányan hallottak róla akkori tevékenységéről, viszont a 80-as években szólóénekesként is próbálkozott, és 1985-ben egyetlen egy dalt kiadott egy kislemezen, az volt a címe, hogy A Good Heart, amiből nemzetközi sláger lett, az ír, a brit, a belga, az ausztrál kislemez listán is az élre tudott kerülni. És hiába adott utána még 3 nagy lemezt ki szólóénekesként, ezzel az egy dallal úgy örökre megmaradt az emlékezetben. Aztán a 90-es években hátrébb lépett a zenéléstől, a zeneipar támogatója lett különféle szerepkörökben, amely tevékenységért több díjban és kitüntetésben is részesült, 2019-ben pedig lovaggá ütötték. És akkor jön az a bizonyos 1985-ös sláger A Good Heart is Hard to Find, vagyis egy jó szívet, vagy egy jó szívű embert, ezt így is értelmezhetjük, oly nehéz találni. Arra utal, hogy az igazán jószívű emberek ritkák, és talán rosszabbakból van több ezen a világon. Hát jelen állás szerint, amit látunk például a közösségi médiában, az elképesztő, és sajnos ez rossz értelemben. Már szokták mondani, hogy nem a világ lett rosszabb, hanem csak hírközlés jobb. El tudom képzelni, hogy eddig is azért ennyi rossz ember élt a világon, csak mivel nem létezett Facebook, ezt nem tudták kinyilvánítani, és mivel nem tudtunk róluk, azt hittük, hogy nem is létezik. Lehet, de amit látunk a Facebookon, a hozzászólásokban, rosszak az emberek? Ez nem is jó ez a kifejezés. Egyenesen aljasok vagyunk egymással szemben. Gonoszak. Mocskok. Nevezhetném, sorolhatnám a jelzőket. Nem lehetünk ennyire. Valaki ír egy véleményt, és valaki, aki nem ért vele egyet, hát azt nem mondjam el, hogy mit kap a világtól. Te hogy mersz így gondol? Hogy lehet neked ilyen vélemény? Hát úgy, hogy neked, te is ember vagy, más vagy, mint a többi. Te másképp látod a világot, és akkor mi van? Hát az, hogy mi van, azt látjuk, hogy mi megy végbe a Facebookon. Úgyhogy Fergal Sharkey, én már több mint 40 éves dala, szerintem érvényes jobban most, mint bármikor. Jó szívű embert, úriembert, jó érzésű embert, jó gondolatokkal teli embert oly nehéz találni. Hát a Facebookon végképp. Ezzel maximálisan egyetértek. 6 óra 40 perc van. Jó reggelt!

Magosi Brothers Company és Éj a Mának. Jelen esetben augusztus 13-ának. 6 óra 49 perc van, és maradva a mában, augusztus 13-a hivatalosan a balkezesek nemzetközi napja, és ezt kereken 50 éve 1976 óta ünnepeljük, akkor abban az évben augusztus 13-án ünnepelték meg először. Balkezesek. Amúgy én is balkezes voltam, aztán első osztályban, akkor még a kommunizmusban a balkezesség az ügyetlenségnek számított. Valahogy át is tettek a jobb kezemre. Nem tudom, hogy mikor. Tanítani én emlékszem, hogy kínlódott velem elég sokat, hogy fiacskám, bal felejtsd el, jobb kézzel írja, pedig addig bal kézzel gyönyörűen rajzoltam. Átettek jobb kezesre, agyő, haver, a rajzot elfelejtettem. Már nem voltam olyan ügyes rajzban, viszont a bal lábamat megtartottam, azt nem tudták áttenni jobbosra, úgyhogy ha kell focizni, a bal lábbal, bármilyen fura a képzavar, a bal lábbal jobban kezelem a labdát. És hát visszatérve a balkezesekre, fura az, hogy már önmagában, amikor elnevezzük a jobb és bal kéz, hogy a jobb kéz, ugye jobb, már benne van a szóban, hogy az jobb állítólag. Míg a balkezes, hát a magyar nyelvben balkezeseket gyakran sutának nevezik, és sok kifejezés van, amely szerint a bal rosszat jelent. Balok, balsuta, balszerencse, balsors, balsejtelen, balvégzet, balsiker, baleset, ballépés, vagy az eufemizált alakjaja balfék, balfácán, balul üt ki, ballábbal kelt fel, valamilyen ügyetlen szinonima kéjaként ugye használ két balkezes. Ezt szoktuk mondani, és ez a többi nyelvben is benne van. Az angolban is a right, az a jobb. De mit jelent még a right? Hogy helyes, hogy az a jó. Vagy románul, ugye? Dreptács, stöngács, jobbkezes, balkezes. Stöngács, vagyis ügyetlen. Ugyanarra használják a szót. Elég fura. Az öcsém, nem tudom, ez családi vonás, az öcsém például most is balkézzel ír. Na de visszatérve a balkezességre, illetve a jobbkezességre, hát egy olyan világban, amelyet a jobbkezesekre szabtak, azért a balkezesség akár előnyt is jelenhet. Például azért a sebészetben hasznos lehet, hogyha mind a kéz egyformán ügyes. Balkezes vagy ballábas sportolók, harcosok előnyre tehetnek szert azáltal, hogy jobbkezes ellenfelüknek meglepetést tudnak szerezni a szokatlan oldal használatával. Mert ugye az úgy van, hogy a világon jobbkezesekből van több, de minden hetedik ember igazából balkezes. Nincs olyan, hogy valaki csak a balt használja mindenben, kézláb, stb., vagy csak a jobbat. Nem. Van, aki jobban jobbkezes, van, aki kevésbé az. És még van egy dolog ezzel kapcsolatosan, bármilyen fura is beszélni arról, ha megnézzük, hogy kik az ügyesebbek, megnézzük a jobbkezeseket, elég ügyetlenül használják a bal kezüket. Viszont a bal kezeseknek a jobb keze ügyesebb, mint a jobb kezeseknek a bal keze. Vannak ilyen fura dolgok. 8 perc választ el 7 órától. 7 órától. Igen, 8 perc múlva jönnek tehát a hírek. Addig jön egy mexikós dal. Kiválasztottam egy mexikós dalt, és tudom, hogy ezt hozzá tudom kötni valamilyen régi eseményhez. 1521-ben Hernando Cortés elfoglalta a mai Mexikó várost az azték indiánoktól. Tehát ott azt mondják, hogy a migránsok menjenek haza, akkor az aztékoké lenne most egész Mexikó, amúgy az egész észak- és dél-amerikai kontinens az őslakosoké lenne. Bobby Summer, vele folytatjuk. La Mexicana, vagy La Mexicana, ahogy ők mondják. Jó reggelt!

0: Jól halad az Észak-Erdélyi autópálya viaduktjainak az építése. Gyűlnek az aláírások, védelmet kértek a túlszaporodott medveállomány miatt. Székely rangadó első pontjára hajt az FK Csíkszereda. Jó reggelt kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. Jó esély van rá, hogy az év végén már 155 kilométert lehessen autózni megszakítás nélkül az Észak-Erdélyi autósztrádán. A közúti infrastruktúráért felelős országos társaság állítása szerint a kivitelezők mostanáig a munkálatok 76,3%-át elvégezték. Az építőtelepen 356 munkás és 239 munkagép dolgozik jelenleg is. Amint elkészül a hátramaradt két viadukt, azok átadását követően egyhuzamban 155 kilométert lehet majd utazni az Észak-Erdélyi autópályán, Marosvásárhely és a Szilágy megyei Vaskapu között. A Magyar Nádas Vaskapu stráda szakaszt már 2023-ban át kellett volna adni, azonban mivel a megvalósíthatósági tanulmány használhatatlan volt, módosítani kellett a tervet, beiktatva két viaduktot, s kiírva egy új közbeszerzési eljárást. Nemrég a háromszéki Agroszik Egyesület aláírásgyűjtésbe kezdett. Ennek célja, hogy felhívja a figyelmet annak szükségességére, hogy a medvék túlszaporodtak, a lakosság már sehol sincs biztonságban. Az aláírásokat a köztársasági elnökhöz, a kormányhoz, az illetékes szakminisztériumhoz és a parlamenthez fogják eljuttatni. A kezdeményezők szerint a romániai medveállomány mára jelentősen meghaladta azt a szintet, amelyet a természetes élőhelyek hosszú távon képesek eltartani. Az élőhely beszűkülése következtében a medvék egyre gyakrabban kényszerülhetnek arra, hogy elhagyják természetes környezetüket. A települések közelében könnyebben hozzáférhető táplálék, például a nem megfelelően kezelt hulladék, a gyümölcsök vagy a háziállatok vonzó alternatívát jelenthet az erdei táplálékforrásokhoz képest. Ez azonban egyre gyakoribb találkozásokhoz vezethet az emberekkel. A folyamat egyik legsúlyosabb következménye az úgynevezett ember-medve konfliktusok gyakoribbá válása. Amennyiben a medvék rendszeresen visszatérnek a lakott területekre, nőhet a mezőgazdasági és vagyoni károk, valamint az emberek és állatok sérülésének kockázata is. Ráadásul a településekhez szokó medvék viselkedése idővel megváltozhat. Megtanulhatják, hogy az emberi környezetben könnyebben és kevesebb energiabefektetéssel jutnak táplálékhoz. Újabb szakaszához érkezett a nagy mobilitási projekt. A mai naptól kezdődően a kivitelező megkezdi az útfelújítási munkálatokat a Bethlen Gábor utca egyirányú szakaszán, a bíróság és a kórház előtti körforgalom közti szakaszon. Az első ütemben a jelenlegi parkolósávot és a bíróság felüli járdaszakaszt választják le, hiszen ezen a részen épül ki az új ivóvíz hálózat és a korszerű csapadékvíz elvezető rendszer. A munkálatok ideje alatt a forgalom a fennmaradó útszakaszon halad majd. Kérik az autósokat és a kerékpárosokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, hiszen a kerékpárosoknak és a gépjárműveknek közösen kell használniuk a rendelkezésre álló forgalmi sávot. Továbbra is az első győzelem, vagy legalább egy pont megszerzésére hajt az FK Csíkszereda a labdarúgó Szuperliga 2026-2027-es idényében. Szombaton a liga két székelyföldi csapata egymás ellen játszik Csíkszeredában. Minden csapat szerzett legalább két gólt a labdarúgó Szuperligában. Van két veretlen gárda és három, amely még mindig a győzelemre hajt, de csupán az FK Csíkszeredának nem sikerült a pontszerzés. Ezen javítanának a piros-feketék szombaton. Nem lesz könnyű dolga Szabó István csapatának, hiszen a Sepsi OSK az eddigi négy fordulóból háromban pontot szerzett. Városunkban marad a meleg nyári időjárás, ma is tiszta égboltra számíthatunk, a széljárás gyenge lesz, a maximum hőmérséklet 26 fok, a minimum 14 fok körül várható. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Ez az élet, ilyen az élet, Szelávi énekelt a Kolónia, 9 perccel járunk 7 óra után, a Wecker második órájában augusztus 13-án, a balkezesek hivatalos napján, nemzetközi napján. Sajnos én már nem tartozom közéjük, 6 éves koromig én is balkezes voltam, átkonvertáltak. Nem kérdeztek meg, hogy akarom-e? Nem, akkoriban nem volt mese. Hála jó Istennek, manapság már a pedagógia, legalábbis a mai álláspont szerint, a balkezes gyerekeket átszoktatni szigorúan tilos. Ugyanis már magzati korban eldől, hogy melyik agyfélteke lesz domináns, és ennek megváltoztatására tett kísérlet súlyos zavarokhoz vezethet. Ilyen például a dadogás, olvasási, írási, számolási nehézségek, magatartásbeli problémák, egyensúlyzavar, könnyen veszít magabiztosságából, és egyéb lelki problémák alakulhatnak ki. Az átszoktatás helyett inkább segíteni kell a gyermekeket, például az írástanulásnál meg kell mutatni nekik a megfelelő technikákat. Engem átszoktattak, hogy milyen zavart okozott nála, azt hiszem sejpítést. Hát bizony, elég fura, ugye? Rádiós a mukis, sejpít. Hát nem, mert leküzdöttem ezt, de olykor nyomokban még azért ott van. Viszont nekem ennél nagyobb problémám van most. Mivel engem átszoktattak, így nem ünnepelhetem meg annyi sok társammal együtt a balkezesek nemzetközi napját. Szerencsére a bal lábamat megtartottam, az a jobb. Nekem a bal lábam a jobb. Az a rugom jobban a labbát. Miért nincs bal lábasok hivatalos nemzetközi világnapja? Miért nincs? Sokan vagyunk bal lábasok, sőt, híres focisták is, akik tényleg úgy tekerik meg bal lábbal azt a labdát, ahogy a jobb lábasok. Soha. Kérem, követelem, legyen ballábasok napja is. Nem azok ki, akik minden nap ballából ébrednek fel, azok nem ballábasok. Úgyhogy igen, ez

hiányzik. Ez diszkrimináció. Kéne érzékenyíteni a világot, hogy igen, élnek közöttünk ballábasok is, akik minden nap ballábbal ébrednek fel, de attól nem lesznek rosszabbak. Csak jobbak, mert ők balosok. Oké, jó, elég a filozofálásból. Legyen könnyű az ébredés, ha ne talán eddig nem volt meg. Segít ebben a Vekker kora reggeli dala.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Figyelem, figyelem! Iskolakezdésre felkészülni! Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fit Film mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtő.
4: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcsők.

0: lemezfejlesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést, ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.

7 óra után járunk 22 perccel. Ella Henderson dalát hallhattuk, amely szerint nem kell pénz, hogy piszkosul gazdag legyek. Hát nem tudom, egyszer kipróbálnám. Milyen az, hogy piszkosul gazdag még néhány napra, bár nem biztos, hogy ez jó ötlet. Láttuk már elég sok példát arra, hogy emberek, akik hirtelen meggazdagodtak, és aztán elfogyott a pénz, egyszerűen nem tudták feldolgozni azt, hogy nincs több pénz, és nem tudnak úgy élni, ahogy néhány napig, hétig, évig éltek, és ez kikészíti őket, még életük pályája is kisiklik. Mert tényleg rászoksz a pénzre, és amikor elfogy, annak hiánya egyszerűen megőrít. Nem biztos, hogy jó gazdagnak lenni rövid időre, akkor ha már gazdag vagy, légy egy egész életre. Az sem biztos, hogy meg tudsz maradni a földön, nem szállsz el, de na. És a városi szinten nézzük, ugye Székelyudvarhely sem tartozik a gazdagabb városok közé, sőt inkább a szegények közé sorolhatnánk anyagi szempontból. Viszont, és ezt tegnap úgy tapasztaltam, és úgy fel is ötlött bennem, hogy ezeket a dolgokat mi nem veszük észre. Székelyudvarhely, de ezt nagyon komolyan mondom, szép, rendezett és tiszta. Észrevette valaki? Nyilván nem, ez a normális. Ha koszos lenne, akkor egész nap panaszkodnánk róla. Rendezett, szép és tiszta. Nyilván ott, ahol most dolgoznak, tekintsünk el, ott is majd szép lesz, rendezett és tiszta, de ahol már megvoltak az útfelújítások, jól néz ki. A Rákóczi az gyönyörűen fest, klasszi felújítva. A Betlenfalvi út, hát a szépnek azért nem mondanám. Nem egységes. Nem olyan hullámvasút, felle-felle, hepeúpás, biciklisáv is, hol az úton megy, hol a járdán, járda is hol van, hol nincs, van, ahol egy színben van az úttal, biciklisáv is ugye megy, akkor átmegy a buszmegállókon, még jó, hogy nem használják sokan a közszállítás eszközét. Most képzeljük el, 30 ember vár az úton, és jön a kerékpáros, át kéne menjen valahogy a buszmegállón, hát megnézném. Na, de rendezett. És tiszta. Igaz, hogy tegnap pehjem volt, mert elkaptam a sepregetős kocsit. Szerintem nem a legjobb időpont este hétre tenni, de ez csak az én véleményem, amúgy nem nagyon találkozok ezzel. De amúgy tényleg szépen néz ki, gyönyörű szép a városunk. Ismerjük el, és tisztaság van. Ez a legfontosabb. Nem beszélve a növényzetről. Azok a virágok az oszlopokon. Főleg most így lilás, magenta, nem tudom milyen színben pompáznak. Nagyon jól néz ki. A zöldövezeteknél, ahogy a virágok el vannak, gyönyörű, klassz. Tényleg büszkék lehetünk, tehát sok mindenben le vagyunk maradva más székelyföldi városokhoz képest, de ebben a szépségben nem feltétlenül lokál patriotizmus az oka ennek. Szerintem objektíven is azt mondhatjuk, hogy ebből a szempontból nem sokan tudják velünk felvenni a versenyt, és innen fogva is csak ennél szebb lesz, főleg ugye hallhattuk a hírekben is, hogy kezdődik most egy újabb helyen is az utcák felújítása, ennél már csak szebbek leszünk. Nyilván, ha megtartjuk a tisztaságot, a rendet, mondom, nem vesszük észre, mert nem nagyon foglalkozunk a normalitással, az unalmas, ugye? A balhé van, na az érdekes, a botrány az menő, cirkusz az kell. Hát nem vagyunk mi olyan jók azért. Nem is érdemeljük meg ezt a várost. Igazából. Tegyünk róla, hogy másképp legyen. Mi vagyunk az emberek. We are the people. Bono, Edge és Martin Garrix dalát halljuk. 7 óra 26 perc van, hamarosan jön a lapszemle is. Jó reggelt!

Mabel Lay és Don't Call Me Up, 2 perccel járunk 7:30 után, lapszemlével folytatjuk. A Hargitani Pe mai lapszámából 3 cikket emelünk ki. Itt az első, érdekes. Évekre szűnik meg a síszezon, ha nem sikerül egyességre jutni a pályaüzemeltetés felett, a felcím. A cím pedig, hogy Damoklész kardja a madarasi Hargita felett. És mint írják, hatalmas kiesést fog okozni Hargita megye turizmusának, ha a madarasi Hargitán nem csak az idén, hanem a következő néhány évben is elmarad a síszezon. A pálya üzemeltetése körül kialakult nézeteltérések miatt. A sípályákat 2003 óta bérlő Bagolykő Kft. Szerződése idén lejár, a tulajdonos közbirtokosság pedig másik vállalkozói csoportosulásnak adná bérbe a területeket. Ha pedig jogi útra terelődik az ügy, a per évekig elhúzódhat. Ez nem lesz jó senkinek. Megyei szinten nem lesz jó senkinek. Na, meglátjuk, mi lesz. Maradjunk Udvarhelynél, egyedi fórum a Siculus Fesztivál címmel írnak arról, hogy 11 erdélyi zenekar mutatkozik be a Siculus Fesztiválon augusztus 21 és 23 között. Értékes nyereményekért és a rangos Siculus díjért szállva versenybe a székelyudvarhelyi sétatéren zajló eseményen programkavalkád várja a közönséget. Jó, addig még van, mennyi is? 10 nap. Jó, akkor nem ezen a hétvégén, hanem a következő hétvégén kell erre számítani. Ami viszont ezt a mostani hétvégét illeti, el lehet mondani róla, hogy ütős lesz. Bizony, bizony, ez a hétvége, ami jön, Székelyudvarhelyen ütős lesz. Mert sok gyerek tart majd ütőt a kezébe. Péntektől vasárnapig az asztali teniszé lesz a főszerep a Székelyudvarhelyi Városi Sportcsarnokban. 4. alkalommal rendezik meg a Nagy Ferenc emlékversenyt, amelyhez vasárnap a családi kupa is társul. Az idei utánpótlás tornára már több mint 250-en neveztek, így új részvételi rekord várható. Egyébként, hogyha valakit érdekelnek a részletek, akkor lecsekkolhatja a Sztár Rádió Facebook oldalán. Tegnap volt egy élő beszélgetés György Szilárddal és György Istvánnal. Szilárd nem lesz itt, nem tudja megvédeni a családi kupában tavaly szerzett címét, mert Toró Dávidot kíséri el Malmöbe egy nemzetközi versenyre. György István viszont itt lesz és gondoskodik arról, hogy minden rendben legyen péntektől vasárnapig. A sportcsarnokban is nyilván a belépés ingyenes, mind a 3 nap. És lehet szurkolni a mieinknek. Vagy vasárnap a családi kupán szurkolhat mindenki a saját, nem városának, családjának. 4. Street, szabad a csók. Ezzel folytatjuk. 7:35 van. Jó reggelt!

0: Sonic és I Put a Spell on You, 3:48 lesz 3 perc múlva. Feltetjük a kérdést, vagy megállapításként is mondhatjuk az élettel kapcsolatosan, hogy hogyan viszonyul hozzánk. Szeret, vagy nem szeret? Green Gob Star szerint? Élet szeret. Gesték szerint? Az élet szeret. Úgy legyen.
1: Az élet szeret, megvár, és vele is megyek. A csajom szól.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a narancs 2 kg-os kiszerelésben 8 lej 99 bani a Lidl Plus-szal, és a Cantaloupe dinnye kilója 6 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
3: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
2: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
3: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
2: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
3: Fitfil nyár.
2: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
4: Irány a Szejke fürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Közérdekű hirdetés következik.
7: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.

Joe Cocker, Unchain My Heart, 3 perc, választ el 8 órától. Zárjuk a Wecker második óráját. Tesszük ezt Jethro Heston dalával. Cut Me Loose, aztán 8-kor jöhetnek a hírek.

0: Jól halad az Észak-Erdélyi autópálya viaduktjainak az építése. Gyűlnek az aláírások, védelmet kértek a túlszaporodott medveállomány miatt. Székelyrangadó első pontjára hajt az FK Csíkszereda. Jó reggelt kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. Jó esély van rá, hogy az év végén már 155 kilométert lehessen autózni megszakítás nélkül az Észak-Erdélyi autósztrádán. A közúti infrastruktúráért felelős országos társaság állítása szerint a kivitelezők mostanáig a munkálatok 76,3%-át elvégezték. Az építőtelepen 356 munkás és 239 munkagép dolgozik jelenleg is. Amint elkészül a hátramaradt két viadukt, azok átadását követően egyhuzamban 155 kilométert lehet majd utazni az Észak-Erdélyi autópályán, Marosvásárhely és a Szilágy megyei Vaskapu között. A magyar nádas Vaskapu stráda szakaszt már 2023-ban át kellett volna adni, azonban mivel a megvalósíthatósági tanulmány használhatatlan volt, módosítani kellett a tervet, beiktatva két viaduktot, s kiírva egy új közbeszerzési eljárást. Nemrég a háromszéki Agroszik Egyesület aláírásgyűjtésbe kezdett. Ennek célja, hogy felhívja a figyelmet annak szükségességére, hogy a medvék túlszaporodtak, a lakosság már sehol sincs biztonságban. Az aláírásokat a köztársasági elnökhöz, a kormányhoz, az illetékes szakminisztériumhoz és a parlamenthez fogják eljuttatni. A kezdeményezők szerint a romániai medveállomány mára jelentősen meghaladta azt a szintet, amelyet a természetes élőhelyek hosszú távon képesek eltartani. Az élőhely beszűkülése következtében a medvék egyre gyakrabban kényszerülhetnek arra, hogy elhagyják természetes környezetüket. A települések közelében könnyebben hozzáférhető táplálék, például a nem megfelelően kezelt hulladék, a gyümölcsök vagy a háziállatok vonzó alternatívát jelenthet az erdei táplálékforrásokhoz képest. Ez azonban egyre gyakoribb találkozásokhoz vezethet az emberekkel. A folyamat egyik legsúlyosabb következménye az úgynevezett ember-medve konfliktusok gyakoribbá válása. Amennyiben a medvék rendszeresen visszatérnek a lakott területekre, nőhet a mezőgazdasági és vagyoni károk, valamint az emberek és állatok sérülésének kockázata is. Ráadásul a településekhez szokó medvék viselkedése idővel megváltozhat. Megtanulhatják, hogy az emberi környezetben könnyebben és kevesebb energiabefektetéssel jutnak táplálékhoz. Újabb szakaszához érkezett a nagy mobilitási projekt. A mai naptól kezdődően a kivitelező megkezdi az útfelújítási munkálatokat a Bethlen Gábor utca egyirányú szakaszán, a bíróság és a kórház előtti körforgalom közti szakaszon. Az első ütemben a jelenlegi parkolósávot és a bíróság felüli járdaszakaszt választják le, hiszen ezen a részen épül ki az új ivóvíz hálózat és a korszerű csapadékvíz elvezető rendszer. A munkálatok ideje alatt a forgalom a fennmaradó útszakaszon halad majd. Kérik az autósokat és a kerékpárosokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, hiszen a kerékpárosoknak és a gépjárműveknek közösen kell használniuk a rendelkezésre álló forgalmi sávot. Továbbra is az első győzelem vagy legalább egy pont megszerzésére hajt az FK Csíkszereda a labdarúgó Szuperliga 2026-2027-es idényében. Szombaton a liga két székelyföldi csapata egymás ellen játszik Csíkszeredában. Minden csapat szerzett legalább két gólt a labdarúgó Szuperligában. Van két veretlen gárda és három, amely még mindig a győzelemre hajt, de csupán az FK Csíkszeredának nem sikerült a pontszerzés. Ezen javítanának a piros-feketék szombaton. Nem lesz könnyű dolga Szabó István csapatának, hiszen a Sepsi OSK az eddigi négy fordulóból háromban pontot szerzett. Városunkban marad a meleg nyári időjárás, ma is tiszta égboltra számíthatunk, a széljárás gyenge lesz, a maximum hőmérséklet 26 fok, a minimum 14 fok körül várható. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Lost Frequencies és a The Temper Trap Sweet Disposition. Amikor az embernek jó a közérzete, nagyjából az angolok úgy mondják Sweet Disposition. 8,5 perccel járunk 8 óra után, ez már a Wecker harmadik órája. Időjárási szempontból a nyár picikét visszavesz úgy, abból, amit ő igazán tud. Felhőből lesz több, napsütésből kevesebb, és a hőértékek sem mennek. Hát, 25 Celsius fok fölé. Egy-két napig ez így lesz, aztán a jövő hét elejét már ismét 30 Celsius fokos csúcsértékekkel kezdjük. Legyen ilyen is. Nem kell más vigasz.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Figyelem, figyelem! Iskolakezdésre felkészülni! Iskolástáskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
0: A Jugov-Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai csokros cherry paradicsom 1 kg-os ládában 18 lej 99 bani, az őszi barac kilója 5 lej 49 bani, és a barna grill csiperke gomba 1 kg-os kiszerelésben 13 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Augusztus 14-én és 15-én Szent István napokat tartanak Székely-Szentkirályon. Pénteken asztali tenisz, pingpong és flip cup, este pedig No Sugar koncert és Bully DJ Winnel. Szombaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Carpathia koncert, tűzi játék és retro Bully DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Carpathia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszegy község lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szentkirályon.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz tápkilaja mindössze 19 lej 99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Pizza?
5: Ham!
4: Burger?
5: Ham!
4: Napi menü?
5: Ham!
4: Gyrosz?
5: Ham!
4: Éhes vagy?
5: Ham! Kattalj rá a kajára!
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió!
10: Sztár Rádió!
9: Sztár Rádió! Sztár Rádió!

Mihente, J Balvin és Willie William dalát halljuk, 8:23 van. A hírekben majd hallható lesz. Ugye tegnap a VSK Gyergyó is játszott a kupában, elbúcsúzott, de hát egy jóval nagyobb erőt képviselő csapat ellen játszott. Na, mint mondtam, majd a hírekben erről beszámolunk. És az SFC is játszott egy tesztmeccset a háromszékiek ellen. Igaz, hogy a klubtól kapott információkkal ellentétben a székelyudvarhelyi FC végül nem a Sepsi OSK 2-vel játszott tesztmeccset, hanem a szuperligás csapattal, nem a sétatéri stadionban, hanem Sepsi-Szentgyörgyön, és nem délelőtt, hanem tegnap délután. Szóval nagyon nem mindegy. De végül is az OSK 2-1-re nyert, nem volt egy rossz meccs amúgy.

0: életi stílus. Nagy kedvencek. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció. Star Rádió.

Szakeres Adrián, forróbb a nyárnál, 8:30 perc van. Amikor megnézzük a kalendáriumot, a születésnaposokat, hát nyilván sok olyan híresség van, akik egy adott napon születtek, jelen esetben ugye augusztus 13-án, de már annyira rég, hogy nincsenek már közöttük. De ettől még nyilván megemlékezhetünk rájuk. Például Johann Christoph Dennerre, a klarinét feltalálójára, aki még 1655-ben jött világra. Vagy Matthias Teutsch János, festő, szobrász. Vagy 1899-ben Alfred Hitchcock, angol származású filmrendező, a feszültségkeltés és a borzongatás mestere. De Fidel Castrot is megnevezhetném, a kubai kommunista párt első titkárát, állam és kormányfőjét, ő 1927-ben született. Na és vannak dolgok, amelyeknek a születés a mai naphoz kötődik, és az imént említett emberekhez hasonlóan már nincsenek velünk. Például 1889-ben William Gray ezen a napon szabadalmaztatta az érmével működő telefont, amely élt, hát úgy 100 évet, és még néhányat. 1889, ugye az 1989, még a 90-es években itt ott lehetett még találni érmés telefont, vagy érmével működő telefont, ma már nem léteznek. Legfeljebb dalban. Maroon 5 és Wiz Khalifa, Payphone.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai csokros cherry paradicsom 1 kg-os ládában 18 lej 99 bani, az őszi barack kilója 5 lej 49 bani, és a barna grill csiperke gomba 1 kg-os kiszerelésben 13 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
1: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le az 1 kg-os sertés micsre 12 lej 99 baniért, a 300 g-os Milbonna friss sajtkrémre 7 lej 99 baniért, és a 3,6 literes 80 mosásra elegendő persil levendulás folyékony mosószerre 57 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
5: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió.

Hiányzol, I Miss You énekelt Jack Jones, 8 óra 49 perc van, vagyis 11 óra választ el 9 órától. A Wecker harmadik órája is lassacskán a végéhez közelít, 9 órakor jönnek a hírek. Mi pedig folytatjuk Lenny Kravitz-el, a szoba, vagyis The Chamber.

0: Jól halad az Észak-Erdélyi autópálya viaduktjainak az építése, gyűlnek az aláírások, védelmet kértek a túlszaporodott medveállomány miatt, Székely rangadó első pontjára hajt az FK Csíkszereda. Jó reggelt kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. Jó esély van rá, hogy az év végén már 155 kilométert lehessen autózni megszakítás nélkül az Észak-Erdélyi autósztrádán. A közúti infrastruktúráért felelős országos társaság állítása szerint a kivitelezők mostanáig a munkálatok 76,3%-át elvégezték. Az építőtelepen 356 munkás és 239 munkagép dolgozik jelenleg is. Amint elkészül a hátramaradt két viadukt, azok átadását követően egyhuzamban 155 kilométert lehet majd utazni az Észak-Erdélyi autópályán, Marosvásárhely és a Szilágy megyei Vaskapu között. A Magyar Nádas Vaskapu stráda szakaszt már 2023-ban át kellett volna adni, azonban mivel a megvalósíthatósági tanulmány használhatatlan volt, módosítani kellett a tervet, beiktatva két viaduktot, s kiírva egy új közbeszerzési eljárást. Nemrég a háromszéki Agroszik Egyesület aláírásgyűjtésbe kezdett, ennek célja, hogy felhívja a figyelmet annak szükségességére, hogy a medvék túlszaporodtak, a lakosság már sehol sincs biztonságban. Az aláírásokat a köztársasági elnökhöz, a kormányhoz, az illetékes szakminisztériumhoz és a parlamenthez fogják eljuttatni. A kezdeményezők szerint a romániai medveállomány mára jelentősen meghaladta azt a szintet, amelyet a természetes élőhelyek hosszú távon képesek eltartani. Az élőhely beszűkülése következtében a medvék egyre gyakrabban kényszerülhetnek arra, hogy elhagyják természetes környezetüket. A települések közelében könnyebben hozzáférhető táplálék, például a nem megfelelően kezelt hulladék, a gyümölcsök vagy a háziállatok vonzó alternatívát jelenthet az erdei táplálékforrásokhoz képest. Ez azonban egyre gyakoribb találkozásokhoz vezethet az emberekkel. A folyamat egyik legsúlyosabb következménye az úgynevezett ember-medve konfliktusok gyakoribbá válása. Amennyiben a medvék rendszeresen visszatérnek a lakott területekre, nőhet a mezőgazdasági és vagyoni károk, valamint az emberek és állatok sérülésének kockázata is. Ráadásul a településekhez szokó medvék viselkedése idővel megváltozhat. Megtanulhatják, hogy az emberi környezetben könnyebben és kevesebb energia befektetéssel jutnak táplálékhoz. Újabb szakaszához érkezett a nagy mobilitási projekt. A mai naptól kezdődően a kivitelező megkezdi az útfelújítási munkálatokat a Bethlen Gábor utca egyirányú szakaszán, a bíróság és a kórház előtti körforgalom közti szakaszon. Az első ütemben a jelenlegi parkolósávot és a bíróság felüli járdaszakaszt választják le, hiszen ezen a részen épül ki az új ivóvízhálózat és a korszerű csapadékvíz elvezető rendszer. A munkálatok ideje alatt a forgalom a fennmaradó útszakaszon halad majd. Kérik az autósokat és a kerékpárosokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, hiszen a kerékpárosoknak és a gépjárműveknek közösen kell használniuk a rendelkezésre álló forgalmi sávot. Továbbra is az első győzelem vagy legalább egy pont megszerzésére hajt az FK Csíkszereda a labdarúgó Szuperliga 2026-2027-es idényében. Szombaton a liga két székelyföldi csapata egymás ellen játszik Csíkszeredában. Minden csapat szerzett legalább két gólt a labdarúgó Szuperligában. Van két veretlen gárda és három, amely még mindig a győzelemre hajt, de csupán az FK Csíkszeredának nem sikerült a pontszerzés. Ezen javítanának a piros-feketék szombaton. Nem lesz könnyű dolga Szabó István csapatának, hiszen a Sepsi OSK az eddigi négy fordulóból háromban pontot szerzett. Városunkban marad a meleg nyári időjárás, ma is tiszta égboltra számíthatunk, a széljárás gyenge lesz, a maximum hőmérséklet 26 fok, a minimum 14 fok körül várható. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Star reklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keres tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a narancs 2 kg-os kiszerelésben 8 lej 99 bani a Lidl Plusszal, és a Cantaloupe dinnye kilója 6 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
5: Augusztus 14-én és 15-én Szent István napokat tartanak Székely-Szentkirályon. Pénteken asztali tenisz, pingpong és flip cup, este pedig No Sugar koncert és Bully DJ Winnel. Szombaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Carpathia koncert, tűzijáték és retro Bully DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Carpathia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszegy község lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szentkirályon.
6: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben! Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz tápkilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
7: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
8: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
9: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
10: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
11: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
10: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
11: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
10: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
9: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
12: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
13: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a világszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
14: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
15: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társaság.

Lady Gaga és Poker Face, 9 óra után járunk 21 perccel. Csütörtököt mondunk, augusztus 13-át írunk. Említettem már, hogy ezen a napon szabadalmaztatták az érmével működő telefont, ami élt 100 évet, nem sokkal többet. 1894-ben ezen a napon kezdték el építeni a budapesti föld alatti vasútat. Azért az nem semmi. 1800-as évek végén már föld alatti vasútja volt Budapestnek, és 1907-ben ezen a napon jelentek meg az első taxik New York City utcáin. Nem tudom, akkor milyen színűek voltak, valószínűleg, hogy akkor még ez nem volt megszabva, tehát bármelyik városnak az önkormányzata eldöntheti, hogy a taxik abban a bizonyos városban milyen színekben legyenek festve. Például New Yorkban azt tudjuk jól, sárgák. Ha te taxizni akarsz, akkor sárga kell legyen az autót. Vannak itt is mi nálunk olyan városok, ahol megvan szabva, hogy fehér, vagy ilyen, vagy olyan, vagy amolyan, de akkor legyen egységes a szín. Udvarhelyen, nem tudom, de itt is van valamilyen szabályozás, nem tudom, hogy az érinti az autóknak a színét. Hát talán annyira nem fontos, de talán nem is olyan rossz ötlet, hogy ha taxi, akkor az fehér, vagy sárga, vagy rózsaszínű, vagy pilikék, lehet bármilyen. S erről folytatjuk. Taxi, taxi.

Alok és Beberedzsa, Deep in Your Love, 9:30 van. Ma a balkezesek napja van, de gondolunk a magányosokra is. Nem tudom, hogy létezik olyan, hogy a magányosok nemzetközi nap, világnapja. Ha napjuk nincs, daluk azért van. Például Sásától az 1999-es Magányosnak érzem magam című felvétel. I feel lonely.

put your hands in the

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le az 1 kg-os sertés micsre 12,99 baniért, a 300 g-os Milbona friss sajtkrémre 7,99 baniért, és a 3,6 literes 80 mosásra elegendő Persil levendulás folyékony mosószerre 57,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
3: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
2: Igen, jól hallottad. 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
3: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
2: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
3: Fitfil nyár.
2: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
5: Lambériát keres. Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodolem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

csak egy kicsit erősebben. A little bit stronger énekelt Ava Max, ez volt az Every Time I Cry, ahányszor csak sírok című dala. 7 perc választ el 10 órától, 7 perc maradt hátra a Vekker negyedik órájából, 10 órakor jöhetnek a Star Rádió legfrissebb hírei.

0: Nem marad áram nélkül Románia. 1500 lejjel töltik fel a pedagógus kártyákat. Több mint 250 nevező a Nagy Ferenc emlékversenyen. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. Van elég tartalék az országos villamosenergia rendszerben a csernavodai atomerőmű 2. reaktorának leállása után kieső árampótlására, tájékoztatott tegnap este az Energiaügyi Minisztérium. A csernavodai atomerőmű 2. reaktorát a Duna alacsony vízállása miatt a mai napon ellenőrzött módon leállítják. A minisztérium közleményben emlékeztetett arra, hogy Románia áramigényét alternatív forrásokból és importból teljes egészében biztosítani lehet. A következő 7 napra szóló prognózis szerint a szélerőművek is hozzájárulhatnak a szükséglet fedezéséhez. A szakértők átlagosan 525 megawattos termeléssel számolnak. Az Energiaügyi Minisztérium továbbra is felelős fogyasztásra kéri a lakosságot és a vállalatokat, különösen a 19 és 23 óra közötti csúcsidőszakban, hogy csökkenjen a rendszerre nehezedő nyomás. Feltöltik a pedagógus kártyákat az 1500 lejes szakmai utalvánnyal, ugyanakkor mintegy 100 000 jogosult még nem aktiválta a kártyáját, ezért nekik egyelőre nem tudják átutalni a támogatást, közölte az RMDS. Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma a múlt héten közel 13 000 egyetemi oktató, hétfőn pedig csaknem 100 000 közoktatásban dolgozó pedagógus kártyáját töltötte fel. Azoknak, akik még nem aktiválták a pedagógus kártyájukat, ezt mielőbb meg kell tenniük, mert csak így kaphatják meg az 1500 lejes támogatást. A parlament soron kívüli ülésszakán elfogadta az utalványok folyosításához szükséges jogszabályi keretet, és 2027. szeptemberéig meghosszabbította a felhasználási határidőt. Az utalvány szakmai továbbképzésekre, szakkönyvek vásárlására és egyéb az oktatási tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel. Társulási szerződést kötne Felső-Boldogfalva és Székelyudvarhely a Farcádi, valamint a Székelyudvarhelyi Lejtő utcai ivóvízhálózat bővítésére és korszerűsítésére. A tervek szerint Farcádot a Székelyudvarhelyi vízhálózatra csatlakoztatnák, mert a helyi rendszer gyakran nem biztosít elegendő vizet a lakosságnak. A beruházás mintegy 230 székelyudvarhelyi háztartás vízellátását is javíthatja. A két önkormányzat a szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése után külső, pályázati forrásokból finanszírozná a beruházást. A városból Farcádra vezető út felújítására csak a vízvezetékek lefektetése után kerülhet sor. A két önkormányzat ezért előbb az ivóvízhálózat korszerűsítését valósítaná meg, és csak ezt követően kerülhet napirendre az út teljes felújítása. Péntektől vasárnapig az asztali teniszé lesz a főszerep a Székelyudvarhelyi Városi Sportcsarnokban, ahol negyedik alkalommal rendezik meg a Nagy Ferenc emlékversenyt. Az utánpótlás tornára már több mint 250-en neveztek, így új részvételi rekord várható. Pénteken az U9-es és U13-as, szombaton az U11-es és U15-ös korosztályok versenyeznek, mindkét napon 10 órától. A nemzetközi mezőnyben moldvai, magyarországi, szerbiai és írországi sportolók is indulnak. Vasárnap a családi kupa következik, ahol egy szülő és gyermeke alkot közös csapatot. A rendezvényre a belépés ingyenes. Székelyudvarhely és környékén az előrejelzések szerint a mai napon csapadékra nem számíthatunk. Változékony, borult égbolt várható. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamosenergia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztárreklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Simo Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől. Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögös.

Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dendi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a Bögözi falunapon. Augusztus 14-én és 15-én Szent István napokat tartanak Székely-Szentkirályon. Pénteken asztali tenisz, pingpong és flip cup, este pedig No Sugar koncert és Bully DJ Winnel. Szombaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Kárpátia koncert, tűzijáték és retro bully DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Kárpátia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszhegyközség lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szent

0: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

Los Lobos és La Bamba 10 óra után járunk 28 perccel. Van még egy ünnepeltünk, bár hogyha az anyakönyvezet nevét mondom, akkor nem sokak számára lesz ez ismerős. Jelinek Emil. Így hívják az úriembert, aki a mai napon kereken 50 évet ünnepel. Budapesten született. És azért kapott díjt, meg elismerést, fonogram díjt, az év felfedezetjéért, vagy Bravo Otto díjt, az év legjobb Beach House koncertjéért, fonogram díjat, az év jazz albumáért, illetve Holeyart Fesztiválon az év legjobb európai jazz dobosának választották. Igaz, hogy mi inkább énekesként ismerjük őt, és természetesen nem úgy, hogy Jelinek Emil, hanem egyszerűen úgy, hogy Emilio. 50 évet tölt a mai napon. Isten éltesse, Curtis-szel együtt énekel most. Egy estéről, ahol kettő.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
4: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
6: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
5: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
6: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
5: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
6: Fitfil nyár.
5: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
6: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
7: Pizza?
8: Ham.
7: Burger?
8: Ham.
7: Napi menü?
8: Ham.
7: Gyrosz?
8: Ham.
7: Éhes vagy?
8: Ham. Kattalj rá a kajára!
1: Reklámot hallottak.

80-as évek slágere feldolgozva 2024-ben Kesha által, 10 perc választ el 11 óráig. Mondanám, hogy mára is erre a hétre ennyit, de nem tehetem. Mára igen, de erre a hétre nem, mert hogy még van egy pénteki nap, ugye az holnap lesz, és akkor ismét találkozhatunk már korán reggel 6 órakor. Addig is Szász Csaba köszöni a figyelmet, további jó csütörtöközést, ne feledjék el, ma van a balkezesek napja, ez az övéki, úgyhogy... Ne sírjunk, vagy ne szégyeljük, hogyha balkezesek vagyunk, sőt, büszkék lehetünk rá, a balkezesek valamiben jobbak, mint a jobbkezesek. Hát például a balkéz használatában, de ne menjünk ennyire mélyre. Még egyszer kívánom a legjobbakat, holnapig. Ciao.

0: sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Star Rádió.
1: All of the people ready for this. It's the wide world.

0: Nem marad áram nélkül Románia. 1500 lejjel töltik fel a pedagógus kártyákat. Több mint 250 nevező a Nagy Ferenc emlékversenyen. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. Van elég tartalék az országos villamosenergia rendszerben a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának leállása után kieső árampótlására, tájékoztatott tegnap este az Energiaügyi Minisztérium. A csernavodai atomerőmű 2-es reaktorát a Duna alacsony vízállása miatt a mai napon ellenőrzött módon leállítják. A minisztérium közleményben emlékeztetett arra, hogy Románia áramigényét alternatív forrásokból és importból teljes egészében biztosítani lehet. A következő 7 napra szóló prognózis szerint a szélerőművek is hozzájárulhatnak a szükséglet fedezéséhez. A szakértők átlagosan 525 megawattos termeléssel számolnak. Az Energiaügyi Minisztérium továbbra is felelős fogyasztásra kéri a lakosságot és a vállalatokat, különösen a 19 és 23 óra közötti csúcsidőszakban, hogy csökkenjen a rendszerre nehezedő nyomás. Feltöltik a pedagógus kártyákat az 1500 lejes szakmai utalvánnyal, ugyanakkor mintegy 100 000 jogosult még nem aktiválta a kártyáját, ezért nekik egyelőre nem tudják átutalni a támogatást, közölte az RMDS. Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma a múlt héten közel 13 000 egyetemi oktató, hétfőn pedig csaknem 100 000 közoktatásban dolgozó pedagógus kártyáját töltötte fel. Azoknak, akik még nem aktiválták a pedagógus kártyájukat, ezt mielőbb meg kell tenniük, mert csak így kaphatják meg az 1500 lejes támogatást. A parlament soron kívüli ülésszakán elfogadta az utalványok folyosításához szükséges jogszabályi keretet, és 2027. szeptemberéig meghosszabbította a felhasználási határidőt. Az utalvány szakmai továbbképzésekre, szakkönyvek vásárlására és egyéb az oktatási tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel. Társulási szerződést kötne Felső-Boldogfalva és Székelyudvarhely a Farcádi, valamint a Székelyudvarhelyi Lejtő utcai ivóvízhálózat bővítésére és korszerűsítésére. A tervek szerint Farcádot a Székelyudvarhelyi vízhálózatra csatlakoztatnák, mert a helyi rendszer gyakran nem biztosít elegendő vizet a lakosságnak. A beruházás mintegy 230 székelyudvarhelyi háztartás vízellátását is javíthatja. A két önkormányzat a szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése után külső, pályázati forrásokból finanszírozná a beruházást. A városból Farcádra vezető út felújítására csak a vízvezetékek lefektetése után kerülhet sor. A két önkormányzat ezért előbb az ivóvízhálózat korszerűsítését valósítaná meg, és csak ezt követően kerülhet napirendre az út teljes felújítása. Péntektől vasárnapig az asztali teniszé lesz a főszerep a Székelyudvarhelyi Városi Sportcsarnokban, ahol negyedik alkalommal rendezik meg a Nagy Ferenc emlékversenyt. Az utánpótlás tornára már több mint 250-en neveztek, így új részvételi rekord várható. Pénteken az U9-es és U13-as, szombaton az U11-es és U15-ös korosztályok versenyeznek, mindkét napon 10 órától. A nemzetközi mezőnyben moldvai, magyarországi, szerbiai és írországi sportolók is indulnak. Vasárnap a családi kupa következik, ahol egy szülő és gyermek alkot közös csapatot. A rendezvényre a belépés ingyenes. Székelyudvarhely és környékén az előrejelzések szerint a mai napon csapadékra nem számíthatunk. Változékony, borult égbolt várható. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamosenergia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dündi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a Bögözi falunapon. Augusztus 14-én és 15-én Szent István napokat tartanak Székely-Szentkirályon. Pénteken asztali tenisz, pingpong és flip cup, este pedig No Sugar koncert és Bully DJ Winnel. Szombaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Carpathia koncert, tűzijáték és retro bully DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Carpathia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszhegy község lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szentkirályon.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben! Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz táp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center! Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek! Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az utgó

0: alkalmazásban, SMS-ben vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utaz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
1: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A fő nyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

hajnali fény. Az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz. Halaványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen? Legyél szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túszük a szórát, ne sietesd az órát.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. Három napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Nem marad áram nélkül Románia. 1500 lejjel töltik fel a pedagógus kártyákat. Több mint 250 nevező a Nagy Ferenc emlékversenyen. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. Van elég tartalék az országos villamosenergia rendszerben a csernavodai atomerőmű 2. reaktorának leállása után kieső árampótlására, tájékoztatott tegnap este az Energiaügyi Minisztérium. A csernavodai atomerőmű 2. reaktorát a Duna alacsony vízállása miatt a mai napon ellenőrzött módon leállítják. A minisztérium közleményben emlékeztetett arra, hogy Románia áramigényét alternatív forrásokból és importból teljes egészében biztosítani lehet. A következő 7 napra szóló prognózis szerint a szélerőművek is hozzájárulhatnak a szükséglet fedezéséhez. A szakértők átlagosan 525 megawattos termeléssel számolnak. Az Energiaügyi Minisztérium továbbra is felelős fogyasztásra kéri a lakosságot és a vállalatokat, különösen a 19 és 23 óra közötti csúcsidőszakban, hogy csökkenjen a rendszerre nehezedő nyomás. Feltöltik a pedagógus kártyákat az 1500 lejes szakmai utalvánnyal, ugyanakkor mintegy 100 000 jogosult még nem aktiválta a kártyáját, ezért nekik egyelőre nem tudják átutalni a támogatást, közölte az RNDS. Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma a múlt héten közel 13 000 egyetemi oktató, hétfőn pedig csaknem 100 000 közoktatásban dolgozó pedagógus kártyáját töltötte fel. Azoknak, akik még nem aktiválták a pedagógus kártyájukat, ezt mielőbb meg kell tenniük, mert csak így kaphatják meg az 1500 lejes támogatást. A parlament soron kívüli ülésszakán elfogadta az utalványok folyosításához szükséges jogszabályi keretet, és 2027. szeptemberéig meghosszabbította a felhasználási határidőt. Az utalvány szakmai továbbképzésekre, szakkönyvek vásárlására és egyéb az oktatási tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel. Társulási szerződést kötne Felső-Boldogfalva és Székelyudvarhely a Farcádi, valamint a Székelyudvarhelyi Lejtő utcai ivóvízhálózat bővítésére és korszerűsítésére. A tervek szerint Farcádot a Székelyudvarhelyi vízhálózatra csatlakoztatnák, mert a helyi rendszer gyakran nem biztosít elegendő vizet a lakosságnak. A beruházás mintegy 230 székelyudvarhelyi háztartás vízellátását is javíthatja. A két önkormányzat a szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése után külső pályázati forrásokból finanszírozná a beruházást. A városból Farcádra vezető út felújítására csak a vízvezetékek lefektetése után kerülhet sor. A két önkormányzat ezért előbb az ivóvízhálózat korszerűsítését valósítaná meg, és csak ezt követően kerülhet napirendre az út teljes felújítása. Péntektől vasárnapig az asztali teniszé lesz a főszerep a Székelyudvarhelyi Városi Sportcsarnokban, ahol 4. alkalommal rendezik meg a Nagy Ferenc emlékversenyt. Az utánpótlás tornára már több mint 250-en neveztek, így új részvételi rekord várható. Pénteken az U9-es és U13-as, szombaton az U11-es és U15-ös korosztályok versenyeznek, mindkét napon 10 órától. A nemzetközi mezőnyben moldvai, magyarországi, szerbiai és írországi sportolók is indulnak. Vasárnap a családi kupa következik, ahol egy szülő és gyermek alkot közös csapatot. A rendezvényre a belépés ingyenes. Székelyudvarhely és környékén az előrejelzések szerint a mai napon csapadékra nem számíthatunk. Változékony, borult égbolt várható. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamosenergia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: I like music. Star reklám.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtőn. Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögöz. A bögözi falunap két napon át várja a családokat a futballpályán, koncertekkel, bográcsfőzőversennyel, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárral és számos színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dündi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a bögözi falunapon! Augusztus 14-én és 15-én Szent István napokat tartanak Székely-Szent Királyon. Pénteken asztali tenisz, pingpong és flipcup, este pedig No Sugar koncert és Bully DJ Winnel. Szombaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Carpathia koncert, tűzijáték és Retro Bully DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Carpathia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszhegy község lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szent Királyon.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom?

0: ezt a térkövet.
1: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
2: Ne szenvedj otthon. A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
1: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: érdekességek, közérdekű információk, kasságerek és jó hangulat.
1: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
0: Ez a Sztár délután.
2: Ma már mondhatni, hogy kellemesebb a hőmérsékleti érték, és elviselhetőbb ez az augusztusi délután, mint például néhány nappal ezelőtt. 25 fok van augusztus 13-án, 4:01 után 5 perccel, én pedig már is indítom Pointer Sisters felvételével a mai műsort. Tartsatok velem a délután folyamán a mikrofonnál. Bedő Erika!

Hagyd meg nekem a dalt, énekelte Gáspár Laci. Hát túl vagyunk a napfogyatkozáson, gyönyörű szép fényképeket is, videókat látok a közösségi média oldalain, ugyanúgy Instagramon, Facebookon is. Rengeteg szuper fotó készült az elmúlt éjszaka, gyönyörű szép volt. Hát egy részleges napfogyatkozás volt a Madarasi Hargitán is, látszódott a csúcsról. Az egyik kedves fotós az már közzé is tette a fényképeket és a videófelvételt is. Viszont egy-egy országban olyan gyönyörűen látszott, sőt még a Balaton partjáról is láttam fényképeket Balaton lelléről, hogy milyen szép volt. Tehát gyönyörű szép narancssárga színek, és akkor nyilván ugye az a napfogyatkozás, ami nagyon ritka jelenség így az életünkben. És természetesen hulló csillagokat is lehetett látni az éjszaka, sőt még a következő éjszakákon is kell figyelni, kémlelni az égboltot, mert egyre több hulló csillag lesz, és óránként 70-80-90 hulló csillagot is láthatunk. Például meg kívánhatunk bátran, hát ha teljesülni fog a következő egy évre. Augusztus 13-án pedig kívánhatnak valamit az ünnepeltjeink is, és nekik is küldhetik a jó kívánságokat. Itt vannak a névnaposunk, Ipoly. Az Ipolyoknak üzenjük, hogy görög eredetű ez a név, és azt írják, hogy éles eszű személyiség. Vezetői törekvései vannak, mert beosztottként soha nem elégedett, és egy olyan pozíció elégíthetné ki, ahol szabadon használhatja a kreativitását. Nagyon fontos számára a szabadság, és nehezen viseli, hogy bárki megmondja neki, hogy mit tegyen. Ennyit az Ipolyokról, ez elég ritka név itthon, viszont köszöntjük az Ipolyokat, holnap Marcel névnap lesz, és holnap utána Máriákat fogjuk ünnepelni. Augusztus 13-án pedig akik a születésnapjukat éneklik, legyen egy jó életük, Good Life, érkezik Fastboy, Harry Styles, Shakira is itt lesz, valamint magyar előadóktól is hozom a dalokat.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Utaz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utaz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. A háztartási gép? Akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió.
1: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.
7: Sztár délután a legnagyobb slágerek változatosan. Közlekedési információkat várok a 0757-5751-71-es telefonszámunkra SMS-ben, valamint a Sztár Rádió Facebook oldalán privátban is jelezhettek egész délután, hogy mi a helyzet az utakon. Ami biztos, hogy Csíkszeredából Székelyudvarhelyre eléggé nagy a forgalom, óvatosan és lassan közlekedjetek, és természetesen Betlenfalván is azért lehet számítani torlódásra. És ma még elkezdődik a Betlen Gábor utca egyirányú szakaszának a felújítása is, úgyhogy a városközpontban valószínű, hogy nagy lesz a forgalom, még inkább, mint ami eddig volt. A beruházás megkezdése előtt lakossági fórumon ismertették a munkálatok ütemezését és a felújítás részleteit is az érintett utcaszakasz lakóival, valamint az ott működő vállalkozások képviselőivel. Hát mi a cél a városvezetés szerint, hogy a belváros egyik legforgalmasabb utcája a lehető legrövidebb idő alatt újuljon meg, miközben a kivitelezés során folyamatos tájékoztatást biztosítanak az érintettek számára. Első ütemben az új ivóvíz hálózat és a korszerű csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése zajlik, és ebben az időszakban a forgalom egy sávon fog haladni az utcában. Ez a munkaszakasz csak a parkolósávot és a bíróság oldalán lévő járda szakaszt érinti, úgyhogy sok-sok türelmet mindenkinek, jó utat, balesetmentes közlekedést, BSV és Bajalex felvétele pedig itt van a folytatásban.

0: Nem marad áram nélkül Románia. 1500 lejjel töltik fel a pedagógus kártyákat. Több mint 250 nevező a Nagy Ferenc emlékversenyen. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. Van elég tartalék az országos villamosenergia rendszerben a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának leállása után kieső árampótlására. Tájékoztatott tegnap este az Energiaügyi Minisztérium. A csernavodai atomerőmű 2-es reaktorát a Duna alacsony vízállása miatt a mai napon ellenőrzött módon leállítják. A minisztérium közleményben emlékeztetett arra, hogy Románia áramigényét alternatív forrásokból és importból teljes egészében biztosítani lehet. A következő 7 napra szóló prognózis szerint a szélerőművek is hozzájárulhatnak a szükséglet fedezéséhez. A szakértők átlagosan 525 megawattos termeléssel számolnak. Az Energiaügyi Minisztérium továbbra is felelős fogyasztásra kéri a lakosságot és a vállalatokat, különösen a 19 és 23 óra közötti csúcsidőszakban, hogy csökkenjen a rendszerre nehezedő nyomás. Feltöltik a pedagógus kártyákat az 1500 lejes szakmai utalvánnyal, ugyanakkor mintegy 100 000 jogosult még nem aktiválta a kártyáját, ezért nekik egyelőre nem tudják átutalni a támogatást, közölte az RMDS. Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma a múlt héten közel 13 000 egyetemi oktató, hétfőn pedig csaknem 100 000 közoktatásban dolgozó pedagógus kártyáját töltötte fel. Azoknak, akik még nem aktiválták a pedagógus kártyájukat, ezt mielőbb meg kell tenniük, mert csak így kaphatják meg az 1500 lejes támogatást. A parlament soron kívüli ülésszakán elfogadta az utalványok folyosításához szükséges jogszabályi keretet, és 2027. szeptemberéig meghosszabbította a felhasználási határidőt. Az utalvány szakmai továbbképzésekre, szakkönyvek vásárlására és egyéb az oktatási tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel. Társulási szerződést kötne Felsőboldogfalva és Székelyudvarhely a Farcádi, valamint a Székelyudvarhelyi Lejtő utcai ivóvízhálózat bővítésére és korszerűsítésére. A tervek szerint Farcádot a Székelyudvarhelyi vízhálózatra csatlakoztatnák, mert a helyi rendszer gyakran nem biztosít elegendő vizet a lakosságnak. A beruházás mintegy 230 székelyudvarhelyi háztartás vízellátását is javíthatja. A két önkormányzat a szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése után külső, pályázati forrásokból finanszírozná a beruházást. A városból Farcádra vezető út felújítására csak a vízvezetékek lefektetése után kerülhet sor. A két önkormányzat ezért előbb az ivóvízhálózat korszerűsítését valósítaná meg, és csak ezt követően kerülhet napirendre az út teljes felújítása. Péntektől vasárnapig az asztali teniszé lesz a főszerep a Székelyudvarhelyi Városi Sportcsarnokban, ahol negyedik alkalommal rendezik meg a Nagy Ferenc emlékversenyt. Az utánpótlás tornára már több mint 250-en neveztek, így új részvételi rekord várható. Pénteken az U9-es és U13-as, szombaton az U11-es és U15-ös korosztályok versenyeznek, mindkét napon 10 órától. A nemzetközi mezőnyben moldvai, magyarországi, szerbiai és írországi sportolók is indulnak. Vasárnap a családi kupa következik, ahol egy szülő és gyermek alkot közös csapatot. A rendezvényre a belépés ingyenes. Székelyudvarhely és környékén az előrejelzések szerint a mai napon csapadékra nem számíthatunk. Változékony, borult égbolt várható. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők, állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögöz. A bögözi falunap két napon át várja a családokat a futballpályán, koncertekkel, bográcsfőző versennyel, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárral és számos színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Döndi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a bögözi falunapon! Augusztus 14-én és 15-én Szent István napokat tartanak Székely-Szentkirályon. Pénteken asztali tenisz, pingpong és flip cup, este pedig No Sugar koncert és Bully DJ Winnel. Szombaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Carpathia koncert, tűzijáték és retro bully DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Carpathia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszhegy község lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szentkirályon.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz táp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
2: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A helyi gazdaság támogatása.

0: Ezért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.
3: Star Rádió.
4: Star Rádió. Star Rádió.
5: Yeah.

A legnagyobb slágerek változatosan. Csak is itt a Sztár délutánban hozom a nyári slágereket. Hát nyár, és ha nyár, akkor csillaghullás, ha nyár, akkor borudvar, ha nyár, akkor különböző programok, zenék, DJ-k, fesztiválok és jobbnál jobb események. Például augusztusban is készülünk a Szent István napi ünnepségre. Lesz az udvarhelyszéki kenyér szentelés és áldás augusztus 20-án 18 órától. Egy hét múlva kereken mindenki össze fog gyűlni a Jézus kápolnánál, mert most nem a Mártonáron téren szervezik meg ezt az eseményt, hanem lent a város végén, a csodaszép Jézus kápolna udvarán. A város egyik legkülönlegesebb történelmi épületéről beszélünk. Ez a Jézus szíve kápolna évszázadokra nyúlik vissza a történetét illetően. Eredetét a kutatások többsége a 13. századra teszi, és első írásos említése pedig 1602-ből származik. A kápolna az egykori gyáros falva emlékét is őrzi, amely később Székelyudvarhely részévé vált. A kazettás mennyezete pedig inspirációs forrás volt a művelődési központ arculatának újra gondolásakor is. És gyönyörű szép kívülről is ez a kápolna. Volt szerencsém járni ott az elmúlt másfél hónapban fotózni, úgyhogy én mindenkinek bátran ajánlom, hogy az augusztus 20-át egy ilyen szép helyen ünnepelje meg. Egy ilyen hely nem csak régi falakból áll, hanem része annak a történetnek, amelyből a város mai arca is megszületett. És éppen ezért volt a szervezők számára fontos, hogy az ünnepekkel, az eseményekkel újra megtöltsék élettel ezt a helyszínt, találkozásokkal és közös pillanatokkal. Augusztus 20-án pedig együtt fogjuk ünnepelni Szent István napját és az új kenyeret, egy régi helyen igazából, de új közös emlékeket teremtve. 18 órától tehát egy hét múlva fog kezdődni ez az esemény. A részletes programot azt viszont még nem tették közé a szervezők, de már jó tudni, hogy lesz valamilyen program.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.

0: Jondó felvétele 2008-ból. Hát itt van hír bőven, viszont még maradunk egyelőre a programoknál, eseményeknél. Épp olvasom, hogy pénteken indul a jegyértékesítés a Székely derbire, hiszen közeledik a labdarúgó Szuperliga első Székely rangadója, mégpedig most szombaton 6:30-tól az FK Csíkszereda a Sepsi Szent Györgyi Sepsi OSK-t fogadja, és a mérkőzésre már pénteken 13 órától lehet belépőt vásárolni a csíkszeredai stadion jegypénztáránál. A belépők ugye 30 lejbe kerülnek, és a VIP jegyek pedig 500 lejben állnak. Egy vásárló legfeljebb 3 belépőt szerezhet be. Amennyiben pénteken nem fogy el az összes jegy, a mérkőzés napján szombaton 17 órától ismét kinyit majd a jegypénztár, de szerintem el fog fogyni, hiszen Sepsi OSK, FK Csíkszereda igazi székely mérkőzés, és igazi székely szurkolótábor fogott összegyűlni a stadionban. A klub tájékoztatása szerint a jegyértékesítés ideje alatt a szezon bérletek árusítása az egyelőre szünetel, és a már megvásárolt bérletek ugyanakkor átruházhatók, így azok is bejuthatnak a mérkőzésre, akiknek a bérlet tulajdonos valamilyen okból nem tud jelen lenni. Az FK Csíkszereda 4 forduló után egyelőre pont nélkül áll a Szuperligában, és a Sepsi OSK már 5 egységgel a 10., úgyhogy ők elég jól állnak, viszont a tavaly az FK Csíkszereda is az előző szezonban elég jól remekelt, úgyhogy szerintem ősszel ők is fel fogják tornázni magukat. 10 éven át megyünk tovább. Ja, és igen, hát a 4-es szét koncertet is kell ajánljam, mint program.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük, és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: magas áron? Nézz be a Betlen falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

0: The Chainsmokers felvétele, és hát akkor ígértem azt, hogy elmondom, lesz 4-es street koncert itt a térségben, nem Székelyudvarhelyen, viszont a Kalonda tetőn, úgyhogy az már közel van a Székelyudvarhelyhez is, ugyanis készülnek a Farkaslaki Szenes napokra. A Farkaslaki Szenes napok koncertjeit is most már mi tudjuk legalábbis, nem tudom, hogy ti mennyire vagytok ezzel tisztában. A Facebook esemény is közzé van téve, pénteken kezdődik augusztus 28-án, és augusztus 30-án a vasárnap ér véget. Azt írták, hogy még a részletes programot egyelőre nem tették közzé. Viszont, ami már biztos, hogy szombaton lesz a 4-es street koncert, augusztus 29-én 8 órai kezdettel a Gyergyó-Szentmiklósi zenekar fog fellépni a nagy színpadon. Ezen kívül azt már tudom, hogy itt lesz Nagy Bogi, akkor lesz Kolányi Zsuzsi, Titán és Dr. Béres, valamint Király Viktor koncert is. Tehát fél Magyarországot ide hívták, kérem szépen. A Farkaslaki Szenes napokon nagyon jó koncertek lesznek. Azt, hogy mikor lesz Kolányi Zsuzsi vagy Dr. Béres, hogy pénteken-e, vagy vasárnap, vagy szombaton, ezt még egyelőre mi sem tudjuk, de ez már biztos, hogy ezek a fellépők itt lesznek az idei Szenes napokon, és ők fogják színesíteni a programot esténként. Hát rengetegen szoktak lenni, főleg, hogyha jó idő lesz, akkor még inkább élvezetes ott fent a Kalonda tetőn. Nyilván fel kell öltözni, azért ott egy picit hidegebb van, mint a Székelyudvarhelyen. De ha reám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog, énekli a Bagosi, és itt van Norbi is velünk.
1: Sziasztok, Bagosi Norbi vagyok, és hallgassátok a dalainkat a Sztár Rádióban.

0: Csökkentik az iskolaigazgatók kötelező óraszámát, helyreállították a református kollégiumban leomlott mennyezetet, a sepsi OSK ellen játszott az udvarhelyi foci csapat. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. Rendkívüli ülésen szavazta meg a képviselőház az RMDS törvénytervezetét, amely heti 8 tanórára csökkenti az iskolaigazgatók és tanfelügyelők kötelező óraszámát. Az RMDS törvénymódosítása az iskolaigazgatók és tanfelügyelők vezetői és adminisztratív feladataihoz igazítja a kötelező tanítási óraszámot. A jelenlegi szabályozás szerint a teljes tanítási norma legalább felét, vagyis heti 20 órás norma esetén 10 tanórát kellett megtartaniuk. A módosítás ezt az arányt 40%-ra csökkenti, így a kötelező óraszám heti 8 tanóra lesz. Szabó Ödön, Bihar megyei RMDS-es parlamenti képviselő szerint a változtatás figyelembe veszi az érintettek jelentős vezetői és adminisztratív terheit. A székelyudvarhelyi Backamadarasi Kiss Gergely Református Kollégium egyik első emeleti osztályában június 15-én leomlott a mennyezet egy része, az esetet a teremben tartózkodó két diák jelentette. Az esetet követően az iskola teljes épületében átvizsgálták az osztálytermeket, hogy az esetleges szükséges beavatkozások mértéke és sürgőssége tekintetében felmérjék állapotukat. Sipos István iskolaigazgató tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy abban a teremben, ahol leszakadt a mennyezetrész, már orvosolták a problémát, az egész osztályterem új gipszkarton mennyezetet kapott. Szakértőkkel az iskola összes osztályában és minden emelet folyosóin felmérték a mennyezet állapotát. 4 olyan osztálytermet azonosítottak, ahol ázásból eredően problémák vannak a mennyezetekkel. Ezeknél lehetett volna csupán kisebb beavatkozást végezni, a kigyengült részen kicserélni a vakolatot, de úgy döntöttek, hogy a teljes mennyezetet kicserélik. Az iskolaigazgató szerint a szakértői vélemény egyértelműen egy régebbi beázást nevez meg a mennyezetomlás okaként, ami még a 90-es években történt. Sipos István elmondta, a beavatkozásokat követően gondmentesen indulhat a tanév a református kollégium iskolaépületében. Ma elkezdődött Székelyudvarhelyen a Bethlen Gábor utca egyirányú szakaszának felújítása. A munkálatok előtt az önkormányzat lakossági fórumon tájékoztatta az érintett utcaszakasz lakóit és az ott működő vállalkozások képviselőit a beruházás ütemezéséről és részleteiről. Az első ütemben új ivóvíz hálózatot és korszerű csapadékvíz elvezető rendszert építenek ki. Ez idő alatt az utcában a forgalom egy sávon haladhat, a munkálatok pedig elsőként a parkoló sávot és a bíróság oldalán található járda szakaszt érintik. A beruházás célja, hogy a belváros egyik legforgalmasabb utcája a lehető legrövidebb idő alatt megújuljon. A sepsi OSK ellen játszott az udvarhelyi foci csapat. A klubtól kapott információkkal ellentétben a székelyudvarhelyi FC végül nem a sepsi OSK 2-vel játszott tesztmeccset, hanem a szuperligás csapattal, nem a sétatéri stadionban, hanem sepsi Szentgyörgyön, és nem délelőtt, hanem tegnap délután. A három székiek 2-1-re nyertek, az SFC azonban fegyelmezett játékkal nehezítette meg az élvonalbeli ellenfél dolgát. Demény Norbert vezetőedző szerint játékosai megvalósították a megbeszélteket, és csapatszinten próbálták ellensúlyozni a magasabban jegyzett ellenfelet. Az SFC a harmadosztály augusztus végi rajtjáig még legalább 2 edzőmérkőzést tervez. A sepsi OSK szombaton az FK Csíkszereda vendégeként folytatja a Szuperligát. Az előrejelzések szerint a következő napokban felmelegedés várható, szombaton és vasárnap újra 30 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, csapadék nem várható. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 000 az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtő.
3: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lép.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögöz. A bögözi falunap két napon át várja a családokat a futballpályán, koncertekkel, bográcsfőzőversennyel, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárral és számos színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Döndi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a bögözi falunapon!
3: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben! Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult Szárasztát kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptourral!
6: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
5: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
6: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
5: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, RDE Hargita, Ecoc,

Azerbajdzsán 2011-ben ezzel a felvétellel nyerte meg az Eurovíziós Dalfesztivált. Cher érkezik, a dalnak a címe az lesz, hogy Taxi, Taxi. Na hát ezt azért is mondom, mert egy lejjel szeretnék megemelni a taxis díjakat Székelyudvarhelyen. Ezt képzeljétek el. Hát vita is alakult ki a Székelyudvarhelyi önkormányzati ülésen, miután az inflációra és a növekvő költségekre hivatkozva a taxis vállalatok egy lejjel emelnék a fuvardíjakat kilométerenként. Hát nyilván a polgármester nem szeretné. Nem szeretné, hogyha pont nálunk lenne a legdrágább a taxi. Erről hozom a részleteket hamarosan. Legutóbb egyébként 2022-ben biztosított lehetőséget a Székelyudvarhelyi önkormányzat a taxizás kilométerenkénti díjának megemelésére. Ezt nappal 4,49 lejben, éjszaka pedig 5,10 lejben határozták meg a szolgáltatók, és ezúttal a díjak egy lejjel történő növelését kérik a vállalkozók, akik az inflációra is egyedül mellett az üzemanyagárak drasztikus növekedésére hivatkoztak. Én ezt mind megértem, de hogy az egyik legdrágább város vagyunk a taxizás tekintetében, azt viszont már nem tudom megérteni. Románia szinten nagyon drága a taxi, talán a legdrágább a taxizás Székelyudvarhelyen, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ebben nem fog belemenni a városvezetés. Viszont ettől függetlenül mi belemegyünk abba, hogy a taxizásról hallgassunk egy dalt, és hozom még a részleteket, milyen vita is lett ma itt a Székelyudvarhelyi önkormányzati ülésen.

Taxi, taxi, énekelte Cher 1998-ból. Nos, arról beszéltünk, hogy egy lejjel szeretnék megemelni a taxis díjakat Székelyudvarhelyen, és emiatt vita alakult ki a mai önkormányzati ülésen, amit egyébként vissza lehet nézni a Városháza Facebook oldalán, élőben közvetítették, hát egy jó másfél órát tartott, nyilván szerintem nem csak erről volt szó, de vissza szeretném én is nézni majd az esti órákban. Az a lényeg, hogy a Székelyudvarhelyi Magánvállalkozók Szövetségének elnöke, Jakab Áron Csaba elmondta, hogy az ügyben mindenképp párbeszédet szeretnének kezdeményezni, hiszen a taxitársaságok túléléséről van szó. 2022-ben ugye Romániában 1 liter benzin átlagos ára 7,40 bani volt. 2026. augusztus 13-án viszont 9,50 bani. És nem várhatnak már. Megszólalt több taxitársaság vezetője is, most név nélkül mondom. Elmondta az egyik, hogy bár a kiadásaik jelentősen nőttek az elmúlt 4 évben, nem siették el a díjak emelését, hiszen tisztában vannak vele, hogy a lakók sincsenek jó anyagi helyzetben, és mostanra viszont már úgy érzik, hogy lépniük is kell. Egy másik vezető elmondta, hogy egy taxisnak nagyjából 3000 leért kell üzemanyagot vásárolnia ahhoz, hogy 10 000 lejes bevétele legyen. Ezen kívül egyebek mellett könyvelőt, biztosítást, autójavításokat is fizetni kell, így nagyon lecsökkent a társaságok és a sofőrök jövedelme is egyaránt. A fuvarok számát az is csökkenti, hogy a városi buszok minőségi szolgáltatást nyújtanak. Hát nyilván mindenki kétleért utazik például a Cserehátról a Betlenfalvi utcába, mint tegyük fel a Cserehátról Betlenfalváig, hát úgy körülbelül biztos, hogy lenne 40 lej a taxi. Azt kérdezte Szakács Pál István, hogy mi legyünk a legdrágábbak? Az üzemanyag árak növekedését is nézve a kérés jogosnak mondható, mondta a polgármester, ugyanakkor nem is szeretné, ha a környező települések közül Székelyudvarhelyen lenne a legdrágább a taxis szolgáltatás. Vagyis a díjak növelésével ezt érnék el, hogy mi lennénk a legdrágábbak. Hát már sokszor amúgy is azt érezzük, hogy itt a legdrágább, viszont most tényleg mi lennénk a legdrágábbak, és Szakács Pál István hozzátette, hogy máshol több taxitársaság van. Egy egészséges verseny alakul ki, ami adott esetben a díjak csökkenését eredményezni. Egyetértett abban, hogy az árak piaci helyzethez való igazításával ez történt, ám szerinte akkor más szolgáltatókat is be lehetne engedni, hogy legyen például konkurencia. És ezt követően pedig mindenki eldöntheti, hogy kivel szeretne utazni, ami szabad piaci helyzetet eredményez. És nyilván akkor a lakók dönthetnék el, hogy melyik taxitársasággal mennének inkább, melyik férne bele leginkább a pénztárcájukba. Hát folytatom a történetet, és elég hosszas, de az biztos, hogy vita alakult ki ezzel kapcsolatban. Kíváncsi lennék egyébként a rádióhallgatók véleményére is, úgyhogy leírhatjátok a véleményeteket SMS-ben 0757-5751-71, hogy ti mit gondoltok erről a hírről. Valóban kellene egy lejjel megemelni a taxis díjakat, vagy sem. Itt van a Taxi Girl, azaz a taxilány, Modern Talking érkezik.

0: állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.
1: A vidámság itt lakik bizony a Sztár délutánban, viszont vidámság egyáltalán nem volt a mai tanácsülésen. A Városháza oldalán is közvetítették ezt a másfél órás beszélgetést. Vita alakult ki tehát a székelyudvarhelyi önkormányzati ülésen ma. Egy lejjel szeretnék megemelni a taxis díjakat a városban. Ezzel kapcsolatban volt ma a tárgyalás, és legutóbb ugye 2022-ben emelkedtek a díjak, de hát így is ugye székelyudvarhely szinte a legdrágább a taxizást illetően. A taxi társaságok vezetői keresték fel a városvezetést, és ők szeretnék, hogy egy lejjel megemeljék az árakat, mert a kiadásaik jelentősen nőttek az elmúlt 4 évben elmondásaik szerint, és az üzemanyag árak növekedése is indokolja azt, hogy egy lejjel több legyen a taxi ára. Nos, de a polgármesterünk azt mondta, hogy miért legyünk mi a legdrágábbak, hogy nem szeretné, hogy a székelyudvarhelyen lenne a legdrágább a taxis szolgáltatás. És egyetértett az árak piaci helyzethez való igazításával, ám szerinte akkor más szolgáltatókat is be lehetne engedni, hogy legyen bizony konkurencia, és akkor majd a város lakók eldönthetik, hogy kivel szeretnének utazni. És azért hozták nyilvánosságra a szolgáltatókkal való egyeztetéseket, azért is közvetítették élőben, hogy a helyi képviselők mellett a város lakók véleményét is kikérjék, mielőtt döntés születik. És biztos vagyok benne, hogy a város lakók arra fognak szavazni a taxisok szomorúságára, hogy ne emelkedjenek meg a díjak. Feltevődött a kérdés, hogy hány taxira van szükség igazából. A témához hozzászóló képviselők felvetették annak lehetőségét is, hogy növeljék a taxisok számát a városban. Jelenleg van 87, és erről a 87-ről például 130-ra megemelkedhetne a taxisok száma, igazodva ezzel az országos lakosság arányos átlaghoz, és bár tisztában vannak vele, hogy a piaci helyzet szerint ennyi sofőr tud megélni ebből, mégis sok esetben hosszan kell várakozni a taxikra. És tényleg sokszor sokat kell várakozni. A másik oldal részéről elhangzott az is, hogy a legtöbb esetben nincs igény sok taxira, az árak pedig azért alacsonyabbak más nagyobb városokban, mert ott hosszabb távokat utaznak a kliensek. Itt pedig ugye rövid távok vannak, így nyilván ők is meg kell éljenek valamiből. És az is elhangzott, hogy a városvezetés már dolgozik a helyi taxis szabályzat korszerűbbé tételén, úgyhogy még egyelőre döntés nem született. Egyelőre még fontos információ ezzel kapcsolatban nincs, de több mint valószínű, hogy ki fogják kérni a városlakók véleményét is, úgyhogy már várom, hogy mindenki tényleg el tudja mondani azt, hogy mit gondol erről az egész taxizásról, meg hogy egyáltalán tényleg mi lesz ennek a vége, kíváncsian várjuk. Axel and Ingrosso pedig jön a folytatásban a Sztár délután 3. órájában. Hamarosan itt van a reklám, és a híradó is most már.

0: I like music. Star reklám.
1: Figyelem, akció.
2: Ha bútor, akkor rózsaszín.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. Három napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: csökkentik az iskolaigazgatók kötelező óraszámát, helyreállították a református kollégiumban leomlott mennyezetet, a Sepsi OSK ellen játszott az udvarhelyi foci csapat. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. Rendkívüli ülésen szavazta meg a képviselőház az RMDS törvénytervezetét, amely heti 8 tanórára csökkenti az iskolaigazgatók és tanfelügyelők kötelező óraszámát. Az RMDS törvénymódosítása az iskolaigazgatók és tanfelügyelők vezetői és adminisztratív feladataihoz igazítja a kötelező tanítási óraszámot. A jelenlegi szabályozás szerint a teljes tanítási norma legalább felét, vagyis heti 20 órás norma esetén 10 tanórát kellett megtartaniuk. A módosítás ezt az arányt 40%-ra csökkenti, így a kötelező óraszám heti 8 tanóra lesz. Szabó Ödön, Bihar megyei RMDSZ-es parlamenti képviselő szerint a változtatás figyelembe veszi az érintettek jelentős vezetői és adminisztratív terheit. A székelyudvarhelyi Backamadarasi Kiss Gergely Református Kollégium egyik első emeleti osztályában június 15-én leomlott a mennyezet egy része, az esetet a teremben tartózkodó két diák jelentette. Az esetet követően az iskola teljes épületében átvizsgálták az osztálytermeket, hogy az esetleges szükséges beavatkozások mértéke és sürgőssége tekintetében felmérjék állapotukat. Sipos István iskolaigazgató tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy abban a teremben, ahol leszakadt a mennyezetrész, már orvosolták a problémát, az egész osztályterem új gipszkarton mennyezetet kapott. Szakértőkkel az iskola összes osztályában és minden emelet folyosóin felmérték a mennyezet állapotát. 4 olyan osztálytermet azonosítottak, ahol ázásból eredően problémák vannak a mennyezetekkel. Ezeknél lehetett volna csupán kisebb beavatkozást végezni, a kigyengült részen kicserélni a vakolatot, de úgy döntöttek, hogy a teljes mennyezetet kicserélik. Az iskolaigazgató szerint a szakértői vélemény egyértelműen egy régebbi beázást nevez meg a mennyezet omlás okaként, ami még a 90-es években történt. Sipos István elmondta, a beavatkozásokat követően gondmentesen indulhat a tanév a Református Kollégium iskolaépületében. Ma elkezdődött Székelyudvarhelyen a Bethlen Gábor utca egyirányú szakaszának felújítása. A munkálatok előtt az önkormányzat lakossági fórumon tájékoztatta az érintett utcaszakasz lakóit és az ott működő vállalkozások képviselőit a beruházás ütemezéséről és részleteiről. Az első ütemben új ivóvíz hálózatot és korszerű csapadékvíz elvezető rendszert építenek ki. Ez idő alatt az utcában a forgalom egy sávon haladhat, a munkálatok pedig elsőként a parkoló sávot és a bíróság oldalán található járdaszakaszt érintik. A beruházás célja, hogy a belváros egyik legforgalmasabb utcája a lehető legrövidebb idő alatt megújuljon. A Sepsi OSK ellen játszott az udvarhelyi foci csapat. A klubtól kapott információkkal ellentétben a székelyudvarhelyi FC végül nem a Sepsi OSK 2-vel játszott tesztmeccset, hanem a szuperligás csapattal, nem a sétatéri stadionban, hanem Sepsi Szentgyörgyön, és nem délelőtt, hanem tegnap délután. A három székiek 2-1-re nyertek, az SFC azonban fegyelmezett játékkal nehezítette meg az élvonalbeli ellenfél dolgát. Demény Norbert vezetőedző szerint játékosai megvalósították a megbeszélteket, és csapatszinten próbálták ellensúlyozni a magasabban jegyzett ellenfelet. Az SFC a harmadosztály augusztus végi rajtjáig még legalább 2 edzőmérkőzést tervez. A Sepsi OSK szombaton az FK Csíkszered a vendégeként folytatja a szuperligát. Az előrejelzések szerint a következő napokban felmelegedés várható. Szombaton és vasárnap újra 30 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, csapadék nem várható. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Köszi szépen a híreket, Katinka! Megyünk tovább a Sztár délután 4. órájában, és a hőmérő higanyszála csupán 24 Celsius fokot mutat, tehát kellemes nyári délutánunk van, ettől függetlenül még nem szomorkodunk, hogy nincs 30 fok, mert igazából ezt lehet jobban is lehet bírni, mint a 30-31 fokokat, de természetesen még az is lesz a hétvége folyamán, és a hetet is majd jövő héten úgy indítjuk, hogy 31-32 fok. Egyelőre most 25 fokra fog felmelegedni a délutáni órákban a hőmérséklet, hőmérséklet, holnap pénteken pedig szintén 25 fokra számíthatunk, és ami a legfontosabb, hogy szombaton és vasárnap csodálatos időt jeleznek a meteorológusok, hiszen 30 fok is lehet itt a térségben, Székelyudvarhelyen. Megyünk tovább a United együttessel. A United és az Ébredj fel, hát remélem, hogy most már azért mindenki fel van ébredve, 3 óra után 5,5 perccel, de ha nem, esetleg ha elálmosodtatok, akkor a második, harmadik kávé azért simán belefér itt a Sztár délután társaságában.

0: érdekességek, közérdekű információk, kasságerek és jó hangulat.
1: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
0: Ez a Sztár délután.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le az 1 kg-os sertés micsre 12,99 baniért, a 300 g-os Milbonna friss sajtkrémre 7,99 baniért, és a 3,6 literes 80 mosásra elegendő persil levendulás folyékony mosószerre 57,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
4: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
3: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
4: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
5: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
6: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult szárasztát kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
7: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
8: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
7: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkóbiztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotot.

0: Nicoletta Hult énekelt, és azért jó érzés, hogy Nicoletta valamilyen szinten azért székelyudvarhelyi származású. Atlantában él, tehát a tengeren túlról ide látogattak a Star Rádióhoz, és elhozta azt a dalát, ami augusztus 19-én fog debütálni az Egyesült Államokban, és ő írta a szöveget, az első saját dala. Nicoletta szeretne egy igazán jó zenei karriert kialakítani ott, és majd reméljük, hogy itthon is lesz szerencsénk hallgatni, amikor már híres lesz, és amikor már egyre több dala fog kijönni és elküldeni mindenhová, hogy a világ szerte megismerjék. Nicoletta ügyes és nagyon jó hangja van, úgyhogy sok sikert kívánunk neki, az ő dalát pedig fogjuk játszani itt a Star Rádióban. Az édesanyja székelyudvarhelyi származású, de Atlantában telepedtek le, és ott alapítottak családot. Drukkolunk neki, és drukkolunk a helyi rendőröknek is, mert épp olvastam, hogy az elmúlt években sokat foglalkoztak ők a város közterületein hosszabb ideje elhagyott használaton kívüli járművek feltérképezésére, és erről tettek közzé egy bejegyzést, mert tegnap és ma is terepszemlét végeztek a város több pontján, amelynek során eddig 40 elhagyott járműre helyeztek ki felszólítást. Hozom a részleteket, hogy mit is csináltak a rendőrök. Ein, zwei, Polizei!
1: Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Keks, sieben,

Kicsi korom óta szeretem már. Romeo és Júlia betét dalát, ezt a francia zenét hát imádom, egyszerűen mindig jól esik meghallgatni. 3:30 után vagyunk, 2,5 perccel. Hát nem lesz olyan jó meglátni azt a cetlit, amit majd fognak kapni azok a gépjármű vezetők, akik az autóikat már elég rég ott hagyták valahol a város szerte. Tegnap és ma a helyi rendőrség ismét teremszemlét tartott a város több pontján, amelynek során eddig 40 elhagyott járműre helyeztek ki felszólítást. A járművek tulajdonosainak a törvény által meghatározott 10 napos határidő áll a rendelkezésükre, hogy gondoskodjanak a jármű közterületről történő eltávolításáról. Mit tettek közzé még a Facebookon? Az elhagyott járművek nem csak a városképet rontják nyilván, hanem sok esetben értékes parkolóhelyeket foglalnak el hosszú időn keresztül, valamint akadályozhatják a közterületek rendeltetésszerű használatát is. És arra kérik az érintett tulajdonosokat, hogy a megadott határidőn belül, vagyis 10 napon belül tegyenek eleget a felszólításnak. Amennyiben ez nem fog megtörténni, a hatályos jogszabályoknak megfelelően meg fogják tenni a szükséges további intézkedéseket. A terepszemlék egyébként folytatódnak, és amennyiben a további elhagyott járművekre fognak bukkanni és azonosítanak járműveket, azok esetében is meg fogják tenni a szükséges intézkedéseket a helyi rendőrség munkatársai, mert a rendezett város fenntartása a közös érdekük, és ezt nagyon jól csinálják, mert rengeteg elhagyatott jármű van, ami tényleg foglalja a parkolóhelyeket, és rontja is a városképet. Szóval, aki eddig még nem volt felszólítva, de már nagyon rég el van hagyva egy jármű valahol, valamelyik utcában, hát jobb, hogyha mielőbb elviszi onnan, még ha a felszólítás nem érkezett meg természetesen. Szandra érkezik viszont, 1985-ből zenélgetünk tovább itt a Sztár délutánban.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov-Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidl-ben a narancs 2 kg-os kiszerelésben 8 lej 99 bani a Lidl Plus-szal, és a Cantaloupe dinnye kilója 6 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport.

0: is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

10 perc múlva érkeznek a 16 órás hírek itt a Sztár délután 4. órájának az utolsó perceiben. Diszkóz sütés, a napszemüvegek, vagyis sunglasses, 2020-as változat. Ezzel fogjuk zárni ezt az órát, és azt hiszem, hogy a napszemüveget mindenki előveheti, mert most már szépen kisütött a nap Székelyudvarhelyen is. Reméljük, egy picit eloszlanak azok a fránya felhők.

0: csökkentik az iskolaigazgatók kötelező óraszámát, helyreállították a református kollégiumban leomlott mennyezetet, a sepsi OSK ellen játszott az udvarhelyi foci csapat. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. Rendkívüli ülésen szavazta meg a képviselőház az RMDS törvénytervezetét, amely heti 8 tanórára csökkenti az iskolaigazgatók és tanfelügyelők kötelező óraszámát. Az RMDS törvénymódosítása az iskolaigazgatók és tanfelügyelők vezetői és adminisztratív feladataihoz igazítja a kötelező tanítási óraszámot. A jelenlegi szabályozás szerint a teljes tanítási norma legalább felét, vagyis heti 20 órás norma esetén 10 tanórát kellett megtartaniuk. A módosítás ezt az arányt 40%-ra csökkenti, így a kötelező óraszám heti 8 tanóra lesz. Szabó Ödön, Bihar megyei RMDSZ-es parlamenti képviselő szerint a változtatás figyelembe veszi az érintettek jelentős vezetői és adminisztratív terheit. A székelyudvarhelyi Backamadarasi Kiss Gergely Református Kollégium egyik első emeleti osztályában június 15-én leomlott a mennyezet egy része, az esetet a teremben tartózkodó két diák jelentette. Az esetet követően az iskola teljes épületében átvizsgálták az osztálytermeket, hogy az esetleges szükséges beavatkozások mértéke és sürgőssége tekintetében felmérjék állapotukat. Sipos István iskolaigazgató tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy abban a teremben, ahol leszakadt a mennyezetrész, már orvosolták a problémát, az egész osztályterem új gipszkarton mennyezetet kapott. Szakértőkkel az iskola összes osztályában és minden emelet folyosóin felmérték a mennyezet állapotát. 4 olyan osztálytermet azonosítottak, ahol ázásból eredően problémák vannak a mennyezetekkel. Ezeknél lehetett volna csupán kisebb beavatkozást végezni, a kigyengült részen kicserélni a vakolatot, de úgy döntöttek, hogy a teljes mennyezetet kicserélik. Az iskolaigazgató szerint a szakértői vélemény egyértelműen egy régebbi beázást nevez meg a mennyezetomlás okaként, ami még a 90-es években történt. Sipos István elmondta, a beavatkozásokat követően gondmentesen indulhat a tanév a Református Kollégium iskolaépületében. Ma elkezdődött Székelyudvarhelyen a Bethlen Gábor utca egyirányú szakaszának felújítása. A munkálatok előtt az önkormányzat lakossági fórumon tájékoztatta az érintett utcaszakasz lakóit és az ott működő vállalkozások képviselőit a beruházás ütemezéséről és részleteiről. Az első ütemben új ivóvíz hálózatot és korszerű csapadékvíz elvezető rendszert építenek ki. Ez idő alatt az utcában a forgalom egy sávon haladhat, a munkálatok pedig elsőként a parkoló sávot és a bíróság oldalán található járdaszakaszt érintik. A beruházás célja, hogy a belváros egyik legforgalmasabb utcája a lehető legrövidebb idő alatt megújuljon. A sepsi OSK ellen játszott az udvarhelyi foci csapat. A klubtól kapott információkkal ellentétben a székelyudvarhelyi FC végül nem a sepsi OSK 2-vel játszott tesztmeccset, hanem a szuperligás csapattal, nem a sétatéri stadionban, hanem sepsi Szentgyörgyön, és nem délelőtt, hanem tegnap délután. A három székiek 2-1-re nyertek, az SFC azonban fegyelmezett játékkal nehezítette meg az élvonalbeli ellenfél dolgát. Demény Norbert vezetőedző szerint játékosai megvalósították a megbeszélteket, és csapatszinten próbálták ellensúlyozni a magasabban jegyzett ellenfelet. Az SFC a harmadosztály augusztus végi rajtjáig még legalább 2 edzőmérkőzést tervez. A sepsi OSK szombaton az FK Csíkszered a vendégeként folytatja a szuperligát. Az előrejelzések szerint a következő napokban felmelegedés várható, szombaton és vasárnap újra 30 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, csapadék nem várható. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le az 1 kg-os sertés micsre 12,99 baniért, a 300 g-os Milbonál friss sajtkrémre 7,99 baniért, és a 3,6 literes 80 mosásra elegendő Persil levendulás folyékony mosószerre 57,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögös.

0: háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

Szolvévé és Marsalkó Dávid, valamint a Valaki mondta. Hát valaki mondta, hogy lesz Szikulusz Fesztivál idén is. 2026-ban Székelyudvarhelyen a 14. Szikulusz Fesztivált szervezik meg, mégpedig a jövő héten már is benépesül a Városi Park augusztus 20-a és 23-a között. Ma tartottak sajtótájékoztatót, ha jól tudom, és beszámoltak a szervezők, az újjetesek arról, hogy mire számíthat a közönség, mire számíthatnak a résztvevők az idei Szikulusz Fesztiválon. Az újját ügyvezető

Elnöke Pál Boglárka és Bartalis Izabella Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpont vezetője fognak eljönni hozzám a stúdióba jövő héten, úgyhogy be fognak számolni és mesélni a programokról és arról, hogy mire számíthatunk mi augusztus 20-a és 22-e között. Hát lesznek koncertek, az már biztos, lesz afterparty, rengeteg DJ-vel, bulik, hajnalig tartó fesztiválos hangulat a városi strandon, és hát akkor természetesen a Sziculus Fesztivál arról szól, hogy keresik az újabb tehetséges zenekarokat itt Székelyföldön, vagy itt Erdélyben, úgyhogy ha szenvedélyed a zene és meguntad a bezártságot, és szerettél volna zenész lenni zenekarral, akkor mindenképp kellett jelentkezz a Sziculus Tehetségkutató és Zenei Fesztiválra. A jelentkezés már megtörtént, úgyhogy a Sziculus Fesztiválon mindenki fel fog lépni, előadják a dalt, aztán majd nyilván zsűrizni lesznek, és az utolsó nap pedig kiderül, hogy a nyertes zenekar melyik. Tehát ki lesz a nyertes zenekar, és ki fogja hazavinni a 3000 eurós Sziculus nagydíjjal rendelkező főnyereményt, és két további díjazott 1500-1500 eurós nyereményt is fog nyerni, úgyhogy első, második, harmadik helyezett is lesz valószínűleg. Szó szerint pengetésre a sikertől lesznek a fiatal zenekarok. Ez egy nagyon-nagyon jó ez a fesztivál, ez valóban besegít azoknak a zenekaroknak, akik ki szeretnének törni. Hát a 4-es Street is innen indult valamikor évekkel ezelőtt Székelyudvarhelyről, a Sziculus Fesztiválról, és most hol vannak? Hát Budapest Parkot töltenek meg a magyar fővárosban, úgyhogy igen, szurkolunk, hogy idén is olyan zenekar nyerjen, akinek majd lesz jövője is, tényleg azt a 3000 eurós nyereményt is be fogja tudni fektetni. Tehát jövő héten Sziculus hangulatban lesz Udvarhely, és minden részletet megtaláltok a Sziculus Fesztivál Facebook oldalán, vagy a Sziculus Fesztivál eseményen a Facebookon szintén.

Ciara és Enrique Iglesias felvétele a Sztár délután utolsó órájában, 5:30 van pontban. Épp látom, hogy milyen eseményeket szerveznek még így a Cheers-szel karöltve, mert hogy ezen a hétvégén fog sor kerülni a harmadik Cheers-re, a nyári borestekre, de ezúttal nem a városi parkban, hanem a csillagvizsgáló előtti téren lesznek lehetőséget adva arra, hogy borozzatok, koktélozzatok és pizzázatok, valamint hogy jól érezzétek magatokat a csillagos ég alatt Székely udvarhely fölött. Ezzel egy időben pedig szerveztek egy közösségi futást is. Tehát szombaton 20 órai kezdettel hangulatos közösségi futásra várnak mindenkit, aki szeretne mozogni, és mivel hogy most néhány este igazán látványos az éjszakai égbolt is, rengeteg csillaghullás van, így szaladva néznék meg ezeket a csodákat, de nem csak futásról szólna ez az este, ugyanis az indulás az nyilván a Cheers-ről lenne, a csillagvizsgáló előtti térről, ahol futás után kedvezményesen fogyaszthattok majd alkoholos és alkoholmentes italokat az egyik standnál. Az útvonalat a jelenlevőkhöz fogják igazítani, a tervek szerint a cél a Mondóhegy, a tempó az barátságos és beszélgetős lesz, ígérik a szervezők pedig a Feel Good Team, ők szoktak még ilyen közösségi futást szervezni, úgyhogy szerintem egy roppant jó ötlet augusztus 15-én szombat estére ezt így a boreste előtt megszervezni. Mindenki leszaladja ezt a távot, aztán utána összegyűl a téren, és lehet hajnalig mulatozni, mert hogy péntek este Nicu fogja biztosítani a legjobb zenéket, szombat este pedig Hunály fog gondoskodni a nyári hangulatról. Én pedig arról gondoskodok, hogy ugyancsak nyári hangulatban legyünk itt a délutáni órákban. Állok és David Guetta legújabb felvételével.

lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai csokros cherry paradicsom 1 kg-os ládában 18 lej 99 bani, az őszi barack kilója 5 lej 49 bani, és a barna grill csiperke gomba 1 kg-os kiszerelésben 13 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. 3 napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
1: Reklámot hallotta.
6: Sztárrádió.
7: Így igaz, azért Csíkszeredában sem lesz unatkozás a következő hétvégén, hiszen a Csíki Jazz ezen a hétvégén lesz megszervezve, és Székelyudvarról is mindenkit nagy-nagy szeretettel várnak, aki persze kedveli a jazz stílusú zenét. Mi pedig kedveljük Katrina és The Waves dalát, mindig sétálunk velük a napsugarakon, és ez így lesz a következő 3 percben is. Velük fogok elköszönni, és holnap pénteken pedig újra várunk mindenkit a Sztár délutánban. 12 óra után jó néhány perccel, addig is vigyázzatok magatokra, jó utakat, balesetmentes közlekedést, kellemes délutánt, és majd szép estét is kívánok. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok. Sziasztok!

0: csökkentik az iskolaigazgatók kötelező óraszámát, helyreállították a református kollégiumban leomlott mennyezetet, a Sepsi OSK ellen játszott az udvarhelyi foci csapat. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. Rendkívüli ülésen szavazta meg a képviselőház az RMDS törvénytervezetét, amely heti 8 tanórára csökkenti az iskolaigazgatók és tanfelügyelők kötelező óraszámát. Az RMDS törvénymódosítása az iskolaigazgatók és tanfelügyelők vezetői és adminisztratív feladataihoz igazítja a kötelező tanítási óraszámot. A jelenlegi szabályozás szerint a teljes tanítási norma legalább felét, vagyis heti 20 órás norma esetén 10 tanórát kellett megtartaniuk. A módosítás ezt az arányt 40%-ra csökkenti, így a kötelező óraszám heti 8 tanóra lesz. Szabó Ödön, Bihar megyei RMDSZ-es parlamenti képviselő szerint a változtatás figyelembe veszi az érintettek jelentős vezetői és adminisztratív terheit. A székelyudvarhelyi Backamadarasi Kiss Gergely Református Kollégium egyik első emeleti osztályában június 15-én leomlott a mennyezet egy része. Az esetet a teremben tartózkodó két diák jelentette. Az esetet követően az iskola teljes épületében átvizsgálták az osztálytermeket, hogy az esetleges szükséges beavatkozások mértéke és sürgőssége tekintetében felmérjék állapotukat. Sipos István iskolaigazgató tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy abban a teremben, ahol leszakadt a mennyezetrész, már orvosolták a problémát, az egész osztályterem új gipszkarton mennyezetet kapott. Szakértőkkel az iskola összes osztályában és minden emelet folyosóin felmérték a mennyezet állapotát. 4 olyan osztálytermet azonosítottak, ahol ázásból eredően problémák vannak a mennyezetekkel. Ezeknél lehetett volna csupán kisebb beavatkozást végezni, a kigyengült részen kicserélni a vakolatot, de úgy döntöttek, hogy a teljes mennyezetet kicserélik. Az iskolaigazgató szerint a szakértői vélemény egyértelműen egy régebbi beázást nevez meg a mennyezet omlás okaként, ami még a 90-es években történt. Sipos István elmondta, a beavatkozásokat követően gondmentesen indulhat a tanév a református kollégium iskolaépületében. Ma elkezdődött Székelyudvarhelyen a Bethlen Gábor utca egyirányú szakaszának felújítása. A munkálatok előtt az önkormányzat lakossági fórumon tájékoztatta az érintett utcaszakasz lakóit és az ott működő vállalkozások képviselőit a beruházás ütemezéséről és részleteiről. Az első ütemben új ivóvíz hálózatot és korszerű csapadékvíz elvezető rendszert építenek ki. Ez idő alatt az utcában a forgalom egy sávon haladhat, a munkálatok pedig elsőként a parkoló sávot és a bíróság oldalán található járda szakaszt érintik. A beruházás célja, hogy a belváros egyik legforgalmasabb utcája a lehető legrövidebb idő alatt megújuljon. A Sepsi OSK ellen játszott az udvarhelyi foci csapat. A klubtól kapott információkkal ellentétben a székelyudvarhelyi FC végül nem a Sepsi OSK 2-vel játszott tesztmeccset, hanem a szuperligás csapattal, nem a sétatéri stadionban, hanem Sepsi Szentgyörgyön, és nem délelőtt, hanem tegnap délután. A három székiek 2-1-re nyertek, az SFC azonban fegyelmezett játékkal nehezítette meg az élvonalbeli ellenfél dolgát. Demény Norbert vezetőedző szerint játékosai megvalósították a megbeszélteket, és csapatszinten próbálták ellensúlyozni a magasabban jegyzett ellenfelet. Az SFC a harmadosztály augusztus végi rajtjáig még legalább 2 edzőmérkőzést tervez. A Sepsi OSK szombaton az FK Csíkszereda vendégeként folytatja a szuperligát. Az előrejelzések szerint a következő napokban felmelegedés várható. Szombaton és vasárnap újra 30 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Csapadék nem várható. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: talk.
1: Yo, my name is Victor. Calm down. You can take a picture.
2: I like music.
3: Sztár reklám.
4: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfilm mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
5: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcső.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.

0: Winnel. Szabaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Carpathia koncert, tűzijáték és retrobuli DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Carpathia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszhegy község lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szent Királyon.
1: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpit tisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehérnemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
2: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
4: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió.

Mi azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindez magyarul. Magyarul. Ér.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
6: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtőn.

0: pedig No Sugar koncert és Bully DJ Winnel. Szombaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Carpathia koncert, tűzijáték és Retro Bully DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Carpathia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszhegy község lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szentkirályon.
1: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult szárasztáb kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: Figyelem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsafog.
2: Pizza?
4: Ham!
2: Burger?
4: Ham!
2: Napi menü?
4: Ham!
2: Girosz?
4: Ham!
2: Éhes vagy?
4: Ham! Kattalj rá a kajára!
5: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolást szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
6: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám. Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
2: De melyik lazúrt válasszam?
1: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
5: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
4: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
5: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
4: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
5: Fitfil nyár.
4: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
6: Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. 3 napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
7: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
1: Reklámot hallottak.
8: Star Radio. Star Radio. Star Radio. Star Radio.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögöz.

0: színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dündi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a Bögözi falunapon. Augusztus 14-én és 15-én Szent István napokat tartanak Székely-Szentkirályon. Pénteken asztali tenisz, pingpong és flip cup, este pedig No Sugar koncert és Bully DJ Winnel. Szombaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Carpathia koncert, tűzijáték és retro bully DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Carpathia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszhegy község lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szentkirályon.
1: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás,

0: és áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt, a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
5: Reklámot hallottak!
6: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

nyáron sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: circle and see if you would touch me.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
4: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
3: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
4: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
3: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
4: Fitfil nyár.
3: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
6: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
7: Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. 3 napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
8: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
9: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
8: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Közérdekű hirdetés következik.
10: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
11: Reklámot hallottak.

0: Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dündi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a Bögözi falunapon. Augusztus 14-én és 15-én Szent István napokat tartanak Székely-Szentkirályon. Pénteken asztali tenisz, pingpong és flip cup, este pedig No Sugar koncert és Bully DJ Winnel. Szombaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Carpathia koncert, tűzijáték és retro bully DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Carpathia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszhegy község lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szentkirályon.
1: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben! Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz tápkilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center! Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek! Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
7: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
0: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
8: Reklámot hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
5: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

Mi azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

FM 100.8. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?